0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

Webster's Bridge. Now, that's what you want.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color codes in Whitley Bay. Had to walk away.
1: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
2: A legjobb exjú slágerek nálunk szólnak.
3: 107,1.

0: Bond. James Bond.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

without my

0: A 70-es, 80-es, 90-es, 80-es, 90-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80
1: diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

Happy, happy birthday to you. Happy birthday.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét.
1: És videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mindig önökkel. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási misnának hallgatóit. Érdemes a birmálás szentségét a tudatunkba hozni, és talán egy kicsit jobban megismerni. Az első századokban, a kereszténység indulásánál elsősorban fölnőttek, keresztelkedtek meg, akiket aztán folyamatosan az apostolok tanítása, vagy a keresztény közösségnek, az egyháznak az elődjárói beavatták és megismertették velük Istennek igazságait, Jézus Krisztus tanítását, magát Jézus Krisztust, hiszen Jézus az Isten egyszülött fiaként az, aki értelmet ad az emberi életnek, s aki mélységesen meghatározza mi egész létünk valóságát, jelenét és jövőjét. De ahogy a Szentírásból ismerjük, és ahogy már erről talán beszéltünk is, a családok szerették volna, hogy a gyermekeik is részesüljenek a keresztség szentségében velük együtt, ezért az apostoli időktől azt látjuk, hogy történtek ilyen keresztelkedések. Később az egyház, amikor már fölépíti a saját valóságát, intézményét és karizmáit, hordozva saját magában, akkor valahol szétválik ennek a két gyakorlatnak a megélt valósága. A fölnőttek előre ismerik meg Jézus Krisztus által az Atya akaratát, ismerik meg Jézus Krisztus tanítását, ismerik meg az egyház csodáját. És jönnek a gyermekek, akik a keresztségben részesülve megkapják a kegyelmi életnek a magját a szívükbe elültetve, amely lassan kezd kibontakozódni a szülei által, a keresztszülei által, az egyházi életbe, a hitben való növekedés által, először a családban, és később lassan, folyamatosan magában az egyházban. A Szent Háromságos életnek ez a szépsége így most egy beavatás folyamatosságává szélesedik ki. A felnőtt keresztelés megmarad ugyanabban a formában, ahogy történt az ősegyházban is. Husvét vigíliáján keresztelkednek meg a felnőttek, amelyet 3 éves előkészület előz meg. És ez a 3 év alatt több alkalommal vizsgát tesznek a közösség elöljárója előtt. A közösség imádkozik értük, és fölkészíti azokat a hitjelölteket, akik szeretnének részesülni a Jézus Krisztussal való egyesülés által az Atyával és a Szentlélek Istennel, az egyház szentségei által. Ezért számukra az egyház, a keresztség, a birmálás és az oltári szentséget egy ünneplésben, a husvéti vigíliában vagy virrasztásban ajándékozóda. A gyermekek megkeresztelésével azonban valami más történik. Elkezdődik a szülők kérésére a gyermekek szívébe való hit magjának az elültetése, amely ott kicsirádzik. A szülői tanúságtétel a keresztszülői törődés által, a nagyszülők a rokonság által a családban, és lassan, folyamatosan belép az egyház közösségi létébe. Minden a gyermek keresztelésében, tehát a kezdet kezdetén áll, és lassan, folyamatosan bontakozódik ki a lelki világában a kegyelmi élet. A keresztség által valóban a mennyei Atya gyermeke lesz, Jézus Krisztus testvérévé fogadja, és a Szentlélek már itt a testét templommá avatja, fölszenteli Isten dicsőségére. De ennek a megkeresztelt gyermeknek meg kell ismernie a hitét. Lassan, folyamatosan be kell avatódnia
a szentségek által, és ez a mi hitre vezetésünknek az egyik legszebb csodája, amikor a gyermekben a kibontakozódó értelem által eljut a katekéta, a hitre vezető, hogy a gyermek fölismerje, hogy nem élhet akárhogy ebben a világban, hogy neki is van felelőssége azért, hogy hogyan és miként él, megismerve a jót és a rosszat, lassan, folyamatosan döntéseket kell hoznia, hogy szét tudja választani a rosszat és a jót, és hogy legyen bátorsága a jót maga elé venni, és a jóban növekedni. Ehhez nyújtanak segítséget a szülők és a keresztszülők, akik magában a keresztelés szertartásában gyermekekre vonatkozólag ígéretet tesznek arra, hogy mindezt a szükséges ismeretet az ő életük tanúságával átadják a gyermeküknek is. Itt tud egy gyermekkorban megkeresztelkedett személy csodálatos módon kibontakozódni a hitben.

0: nagyon-nagyon sok példát látunk erre az egyház életében, akár a ma egyházában, akár a történelembe tekintünk, de nagyon-nagyon sok szent életében is visszatükröződik ez a gyermekkortól a szívbe oltott isteni szeretetnek a kibontakozódása a szülők és a keresztszülők tanúságtétele által. Természetesen, hogy a hit Isten ajándéka megtörténhet, hogy valaki fölnőtt korban jut el arra a szintre, hogy megismerje Jézus Krisztust, és tudatosan akarjon bekapcsolódni a keresztény életbe. Ezért az egyház elöljárói püspökei Péterrel együtt az élen elhatározták keresztény életbe való beavatásnak a szétválasztását. Először keresség szentségébe részesíti a gyermeket, majd amikor már meg tudja érteni a jó és a rossznak a saját életére való hatását és annak következményeit, akkor tisztára mossa a szívét a bűnbánat szentségében a kiengesztelődésben. És ez lesz a következő szentség a keresség után, ami rádöbbent arra, hogy Isten a segítségünkre siet, nem hagy bennünket magunkra. Nem úgy kell keresztény lenni, hogy minden erünk megfeszítésével magunkra hagyatottan bizonyítanunk el Istennek, hogy mi képesek vagyunk ezt az utat tenni. Egészen más a keresztény élet. Fölfedezni annak a szépségét, hogy Isten nem csak akkor szeret bennünket, hogyha jók vagyunk, de mindenek fölött akkor tud bennünk igazán működni az ő szent lelke által, ha mi a jót válasszuk, és ezt tesz igazán boldoggá, mert a rossz az a gyermeket se teheti boldoggá. Az akaratos, a követelődző, az önző gyermek, aki csak a saját érdekét akarja érvényesíteni, nem Krisztusi úton jár, ha nem irányítják, és nem vezetik szeretetteljes odaadással és odafigyeléssel a szülei, a család bővebb tagja, és a keresztszülő, meg a keresztény közösség is. A következő állomás a Krisztussal való találkozás szépsége az oltári szentségben, a szentmise ünneplésében. Megajándékozni a gyermeket ezzel a csodával, hogy a szentmise Krisztus valóságos jelenléte, egy olyan jelenlét, amely barátságra szólít, hogy igazi barátként tudjon tekinteni Jézus Krisztusra, akivel az élete minden örömét és minden gondját meg tudja osztani. Nagyon fontos, hogy nem csak a rosszat kell elmondanunk Istennek, az örömünket is elmondhatjuk, amiért hálát adhatunk neki, megköszönhetjük. És ez az életre való nevelés, az alázatosságra való nevelés is, ami megnemesíti a lelket is, erőssé teszi. A kudarcok is, a bukások is segítenek abban, hogy újra talpra álljunk, és tudjuk a jót választani, tudjunk a jó felé törekedni újra és újra, ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. Ki kell engesztelődnünk Istennel, önmagunkkal, ki kell engesztelődnünk embertársainkkal, és ki kell engesztelődnünk ezzel a világgal, a természettel, a teremtett világ szépségével, gazdagságával. És az oltári szentség magunkhoz vételével való növekedés által jutunk el majd a bérmálás szentségének a teljességéhez. Hogy az, ami elkezdődött a gyermekkorban, mint egy magnak az elhintése a szívünkbe, az valóban most elírje azt az érettséget, amely egy biztos döntés által a bírmálkozó számára a hit tudatos elfogadását és az Istennek kimondott igen által lesz majd annak a szépségnek és annak az életformának a tartalma, ami őt keresztényé formálja, Krisztusévá, mert szükség van a birmálásban kapott kegyelemre, a Szentlélek Isten ajándékaira, amiről majd a következő találkozunkon bővebben beszélünk. Szép hétvégét kívánok mindannyiatoknak, Isten áldása kísérje életünket. Palotinus István atya vagyok, a Szerbiai Mária Rádió megbízásából készült ez a műsor. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Felolvasom Istenek ígéjét Pál apostolnak, Timóteushoz írott második levele, első fejezetének 8-tól 14-ig terjedő verseiből. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg bennünk lakozó szent lélek által. Pál apostol Timóteushoz intézi az ő szavait, aki tanítványa, majd később szolgatársa is volt. Tanácsokat ad neki, és egyben nekünk is, hogyan kell szolgálni az Úrnak, hogyan kell keresztény életet élni. Rögtön az elején letisztáz egy nagyon fontos igazságot Pál apostol. Az a tény, hogy Istenhez jöhetünk, benne hihetünk, hogy bűnbocsánatot, sőt üdvösséget nyerhettünk, ez nem a mi érdemeinkért van. Nem a jó cselekedeteink tesznek méltóvá és alkalmassá, hogy Isten népe lehessünk. Ez teljesen az ő kegyelméből és akaratából fakad. Nekünk embereknek, a Biblia tanítása szerint, a bűnbeesés óta nincs szabad akaratunk, hogy a jót, a legfőbb jót, magát Istent válasszuk. Nem, ő maga választ minket. Az ő szuverén joga és akarat alapján választ ki egyeseket a bűnbocsánatra és üdvösségre. Azt mondja itt is Pál apostol, hogy az Isten saját végzése ért rendelete és kegyelme alapján van mindez, amit már az idő kezdete előtt adott nekünk Krisztusban. Ő adta, nem mi választottuk. Miért hangsúlyozom ezt, és miért beszél erről Pál apostol? Azért, mert ennek alapján nincs semmi jogunk, bármit is követelnünk, elvárnunk Istentől. Nem ő tartozik nekünk, hanem mi tartozunk neki. Nekünk van adósságunk. Mégis ő egyenlítette ki ezt a tartozást Jézus Krisztusban. De még a hitet sem mi produkáltuk, nem mi döntöttük el, hogy hinni fogunk benne, hanem ő adta ajándékba a Szentlélek által. Tehát egy teljes elkötelezettségi viszonyban vagyunk Istennel. Isten nem csak szuverén jogából kiválasztott minket és elhívott a hitre és az üdvösségre, hanem még lelki kincseket, ajándékokat is helyezett belénk. A Biblia tanítása szerint te testvérem kincseket hordozol magadban. Mondhatom, egy kincses kamra vagy. Fel sem lehetne sorolni azt a sok kincset, ami ott lehet. A hit, a remény, a szeretet, türelem, a hűség, az alázat, az öröm, békesség, jóság, és nagyon sok minden más. És ezen kívül a különböző adottságok. Lehet, hogy zenei tehetség, lehet, hogy ügyes vagy valamilyen foglalkozásban, szakmában, valamilyen területen adottságaid vannak. Ez mind az ő ajándéka. Ezek olyan lelki kincsek, amelyek ezt a szegény, kéhezett világot szebbé, értékesebbé, de nem mindegy, mit kezdesz ezekkel a kincsekkel. Felhasználod őket, eltékozolod őket, vagy elrejted. Igen, te kaptad őket, nem más, de használatra kaptad. Nem sajátíthatod ki őket, ha saját kívánságod szerint használod fel, ha a világnak adományozod, akkor eltékozlod. Ha viszont egyáltalán nem használod, akkor elrejted. Mint az a szolga, amiről Jézus beszél a Máté evangélium 25. részében, hogy talentumot kapott, de elrejtette, elásta. És az Ura dühös lett rá, számon kérte, hogy miért nem használta fel. Mert azzal, hogy elrejtette, megrövidítette őt. Aki nem használja fel a belé helyezett kincseket, aki elrejti a kincseket, vagy eltékozolja, az valójában meglopja Istent. Pál apostol ebben a szövegben kétszer is leírja, hogy megőrizni
a ránk bízott kincseket. Egyszer magára mondja, egyszer Timóteusra, és nekünk is ezzel mondja. Azt mondja, hogy megőrizni ezt a kincset. Érdekes, hogy az újszövetségi görög nyelvben ez a szó, amit úgy fordítunk, hogy megőrizni, azt jelenti, hogy szó szerint őrséget állni mellette, erővel oltalmazni. Nem eltenni valahova, valami biztonságos helyre, nem bezárni egy páncélszekrénybe, egy barlangba elrejteni, bankba betenni, nem ott lenni mellette. Folyamatosan figyelni, oltalmazva átölelni. Érdekes, hogy a görög nyelvben egy nagyon hasonló szó, ebből fakadó szó az őrzésből, a sarj, a leszármazott szó. Mint egy gyermek, mint aki őrzi a gyermekét, odafigyel rá, gondoskodik róla, nem bezárja egy szobába, egy helyiségbe, hanem gondoskodik róla, neveli, ápolja. Hadd kérdezzem meg, kedves hallgatóm, te mit teszel a te kincseiddel? Te egy nagyon értékes személy vagy. Talán azt mondod erre, hogy ugyan már, én egy szegény ember vagyok. Rólam nem vesz tudomást a környezetem, gyenge vagyok, idős vagyok, jelentéktelen vagyok. A világ nem értékel. A te értékedet nem a környezeted, a világ, az emberek adják, vagy határozzák meg, hanem az a valaki, aki alkotott téged, elhívott, megváltott, sőt, kincseket helyezett el benned. De ő elvárja, hogy tedd nyilvánvalóvá ezeket a kincseket. Hol? Otthon. A környezetedbe, a családodba, baráti körbe, a munkahelyeden, ahol csak lehetőséged van. És az egyházban. Talán meglepő, hogy azt mondom, az egyházban. Pedig az egyház, a gyülekezet kellene, hogy legyen a gyűjtőhelye ezeknek a kincseknek. Hogy úgy mondjam, a kincses kamrája. Sokszor, amikor az egyházra, a templomra gondolunk, arra gondolok, hogy lehet oda azért jövünk, azért jönnek az emberek, mert szükségük van valamire. És most nem azokra gondolok, akik csak kihasználják az egyházat. Ugye csak olyankor jönnek, amikor szükségük van esketésre vagy temetésre, akkor eszükbe jut, hogy mi valamelyik felekezethez tartozunk, vagy igénybe vesszük éppen az egyházi szolgáltatást. Nem a hívő keresztényekre gondolok. Sokszor ők is úgy érzik, hogy csak akkor kell jönnünk, ha szükségem van vigasztalásra, ha szükségem van megértésre, szeretetre, épülésre, lelki táplálékra. És ez részben igaz, mert tényleg a gyülekezetben kaphatom meg mindezeket. De ugyanakkor nem csak várnom kell, nem csak kapnom kell az egyház, hanem nekem is kell hoznom, nekem is kell adnom, méghozzá azokból a kincsekből, amiket Istentől kaptam. Fizikailag, anyagilag és lelkileg egyaránt. Mert csak így fog még inkább megszaporodni a kapott kincsek. Nagyon sokszor hasonlítja magvetéshez az adományozást a Szentírás. A magvetéssel még többet nyer az, aki elvetette a magot az aratásnál. Először el kell vetni. Ez igaz az anyagiakra is, és a lelkiekre is. Áldásban akarok részesülni? Vessek. Vessem el, amit kaptam. Fektessem be, használjam fel a kincseket. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Urunk, köszönjük a te kegyelmed, a te szeretetet. Köszönjük a te nagyságod, csodálatos mi voltod, hogy te hatalmas Isten vagy. Csodálatos Isten vagy. Egy szerető Isten vagy, aki megalkottad ezt az egész világot, és ebben a világban minket is. És annyira szerettél minket, hogy elhívtál bennünket. A bűnös világból kihívsz minket, sőt megváltottál minket. Bűnbocsánatot és örök életet kínálsz és ajándékozol nekünk. Sőt, te ajándékokat, kincseket helyeztél el belénk. Bocsáss meg, hogy sokszor ezeket az ajándékokat nem használjuk fel a te neved dicsőségére. Eltékozoljuk, vagy elrejtjük. Úgy érzik, hogy mi nem tudjuk igazán ezt felhasználni. Nem tudjuk, hogyan megélni mindezeket. Hát kérjük most téged, drága Szentlélek, Úristen, hogy jöjj be az életünkbe. Jöjj és most ki a szennyet az életünkbe, és te nyilvánvaló azokat az értékeket, amelyeket belénk helyeztél. És mutasd meg, hogy hol van a mi közösségünk, hol kell nekünk részt vennünk, hogyan kell megélnünk, hogyan kell kamatoztatnunk mindezeket, amiket adtál nekünk. Imádkozunk azokért, akik el vannak keseredve, imádkozunk azokért, akiknek fájdalmuk van, akik magányosak, a betegekért, könyörülj rajtuk és gyógyíts meg őket. Imádkozunk azokért, akik háborúságot látnak, könyörülj rajtuk, irgalmaz nekik, szabadíts meg őket és adj nekik békességet. És ugyanúgy adj mindannyiunknak békességet, benned való nyugalmat, hogy a te neved dicsőségére élhessünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Isten tiszteleti alkalmánkra, melyet a Zombori út 6-os számlevő templomunkban tartunk.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Márk evangéliumának 8. fejezetében, annak az 5. versében, a következőképpen. Hány kenyeretek van? Amen.

0: Kedves hallgatók, a mai evangéliumi szakaszban egy különleges csodáról hallunk. Jézus ismét nagy sokaság között van. Az emberek már 3 napja követik őt. Hallgatják tanítását, figyelik cselekedeteit, és vele akarnak maradni. Az idő azonban tellik. Az élelem elfogy, és egyre nyilvánvalóbbá válik a probléma. Ennyi embert nem lehet egyszerűen ellátni étellel ezen az elhagyatott helyen. Jézus azonban nem csak tanítja az embereket, hanem törődik velük. Nem csak a lelkük fontos számára, hanem a testi szükségleteik is. Ezért mondja a tanítványainak, szánakozom a sokaságon. Ez a mondat sokat elárul Jézus szívéről. Nem közömbösen szemléli az emberek nyomorúságát. Nem mondja azt, hogy oldják meg maguk. Nem fordul el a szükséget szenvedőktől. Megindul rajtuk a szíve. Ez ma is vigasztaló üzenet számunkra. Sokszor úgy érezzük, hogy problémáinkkal egyedül maradtunk. Olykor azt gondoljuk, senki sem érti meg a gondjainkat. Jézus azonban ma is ugyanazzal, az együttérző szeretettel fordul felénk. Ismeri terheinket, látja félelmeinket, tudja, mire van szükségünk. Nem távoli úr, hanem olyan megváltó, aki együtt érez velünk. A tanítványok azonban egészen másként látják a helyzetet. Ők rögtön a lehetetlenséget veszik észre. Azt kérdezik, honnan tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában. Emberileg nézve igazuk van. Nincs bolt, nincs raktár, nincs elegendő élelem. A helyzet reménytelennek tűnik. Milyen gyakran gondolkodunk mi is ugyanígy. Amikor nehézségek érnek bennünket, először a hiányt látjuk, azt számoljuk, mi nincs. Kevés az erőnk, kevés az időnk, kevés a pénzünk, kevés a lehetőségünk. Sokszor úgy tekintünk a jövőre, mint a tanítványok a pusztára. Nincs megoldás. Jézus azonban más kérdést tesz fel. Hány kenyeretek van? Nem azt kérdezi, hogy mi hiányzik, hanem azt, hogy mi van. A tanítványok válasza szerény. 7 kenyér egy ekkora tömeghez képest szinte semmi. De Jézus kezében ez a kevés is elegendővé válik. Ez a kérdés ma nekünk is szól. Mit adhatunk Istennek? Talán nem sokat. Lehet, hogy kevés az erőnk, kevés a tudásunk, kevés az időnk. Talán úgy érezzük, hogy amit fel tudunk ajánlani, jelentéktelen. Jézus azonban nem a mennyiséget nézi. Azt kéri, hogy adjuk oda azt, amink van. A csoda éppen itt kezdődik. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és kiosztja. A kevés elegendővé válik. Nem azért, mert a tanítványok ügyesebbek lettek, hanem azért, mert Krisztus megáldotta azt, amit elé hoztak. Ez az egész keresztény élet egyik titka. Amíg csak a saját erőnkre támaszkodunk, addig a 7 kenyér valóban csak 7 kenyér marad. De amikor Krisztus kezébe tesszük életünket, képességeinket, és lehetőségeinket, akkor ő többet tud kihozni belőlük, mint amit valaha elképzelnénk. A történetben végül 4000 ember lakik jól. Nem csak kapnak valamit, hanem jól laknak. Sőt, még 7 kosár maradékot is összeszednek. Isten áldása mindig bőségesebb, mint amire számítunk. Nem szűkösen mér, nem éppen csak annyit ad, amennyi szükséges. Az ő kegyelme túláradó kegyelem. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindig úgy teljesíti kívánságainkat, ahogyan mi szeretnénk. Azt jelenti, hogy gondviselő szeretetéből soha nem fogyunk ki. Lehet, hogy nem mindig azt kapjuk, amit kérünk, de mindig megkapjuk azt, amire valóban szükségünk van. A kenyér csodája egyúttal előremutat Krisztus nagyobb ajándékára is. Jézus nem csak testi kenyeret adott az embereknek, hanem önmagát is. Ő az élet kenyere. Aki benne hisz, annak lelke táplálékot talál. Aki hozzájön, nem marad éhező. Aki rábízza életét, annak örök életet ad. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentát személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk

0: Három generáció pihenhet együtt. Jonater már Kiskun majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter, magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A tehervonatok már február vége óta közlekednek az új pályán. Drágult az üzemanyag Szerbiában, a 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinárra emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is nőtt, az eurodízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Körforgalom épül Szent Tamás legnagyobb közlekedési csomópontján, a katolikus templom és a Jován Jovanovics Máj általános iskola között. A munkálatok július 6-án kezdődtek, és várhatóan szeptember 1-én fejeződnek be. A Szabadkai Városháza előtt tüntettek az elektromos kétkerekű járművek tulajdonosai, akik szerint a június 27-én hatályba lépett módosított szabályozás nem egyértelmű, ezért nem tudják, hogyan teljesítsék az új regisztrációs kötelezettségeket. Az új előírások szerint azok a járművek, amelyek pedálozás nélkül is képesek haladni, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, így regisztráció, műszaki vizsga, biztosítás és megfelelő vezetői engedély szükséges hozzájuk. Végül pedig az időjárás. Ma a nap nagy részében napos meleg idő várható Szerbiában, de helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Vajdaság szerte túlnyomóan napos, időnként gyenge felhős idő várható. Csapadékra továbbra sem kell számítani, a nyárias idő egész nap kitart. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 Celsius fok között alakul.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
5: Ébredjen velünk!
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
7: Disco. And it ain't no country club either.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retro zene és friss hírek egy hullámhosszon. A 107,1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, csodálatos napot kívánok mindenkinek július 18-án, ezen a verőfényes szombaton. Minden Frigyes, Milán, Justin, Arnold és Herdig nevű hallgatót köszöntök névnapja alkalmából, és természetesen a születésnaposoknak is örömteli napot, jó egészséget kívánok. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb zeneszámok mellett minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz, így egy csésze kávé mellé tökéletes választás rádiónk hullámhossza. Mivel kerül, amiből lekerül, piaci körkép árakkal, Magyar Kanizsára kapcsolok majd telefonon, hogy megtudjuk a részleteket, de várják a jelentkezőket a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központjába. Kulcsár Sarolta koordinátor mondja el az iratkozással kapcsolatos információkat, és egy kiállításról is beszámolok önöknek, ugyanis a pillanatok, a fények és a kreativitás találkozott a Zombori Magyar Polgári Kaszinó fotószakkörének kiállításán. A csoport működéséről, valamint a nyári tárlat alkotásairól hallhatnak egy riportot kolléganőnk Lenner Tíme a tolmácsolásában. Szombatonként beszéljünk róla rovatunk, módosított időpontban hallható, azaz 10 és 11 óra között. A műsorban Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző a Szabadkán adott koncertje kapcsán mesél zenei pályájáról, alkotói folyamatairól és arról, hogyan születnek meg művei a közönség előtt. Minden mellett érkezem még lapszemlével, árfolyammal, időjárás jelentéssel, közérdekű út- és hatályhelyzeti információval is. Tehát tartsanak velünk ebben a pár órában, és amennyiben van hozzászólásuk, megjegyzésük, üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédi Szuzanna, műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok!

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 18-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 32 para, a svájci frank 126 dinár 79 para, az angol font 138 dinár 10 para, az amerikai dollár pedig 102 dinár 60 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024-222-638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A legendák nálunk szólnak.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A régi zenék hullámhossza.
5: 107,1 MHz.
3: A lemez forog tovább.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

8 óra 39 a pontos idő, és már a kezemben tartom a szombati Magyar Szó legfrissebb számát. Nézzük, mit ír az újság. A címoldalon olvasható, hogy megvan a jogalap arra, hogy a topolyai gazdák kártérítést kapjanak, a szabadkai gazdák viszont az állami intézmények döntésére várnak. És hát újra ragyog a Vénusz, mit kínál Topolya új uszodája? Ez is megtalálható az újságban. Na de lapozzunk is bele, kitekintő rovat. Hortai Olivérrel, a századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetőivel olvashatnak egy interjút. Elsősorban térségünk, azon belül is főként Magyarország jövőbeli energiapiaci kilátásairól. Érdekesnek tűnik, akit érdekel, mindenképpen olvassa el ezt az interjút. Gazdaság, belföld, hát ahogy jól látom, a Sertéspest is még mindig aktuális téma, hiszen Bezdánban is jelentettek egy gyanús esetet. Temerin községben nem terjed át az afrikai sertéspest, és zsabja továbbra is fertőzött területnek számít. De hát lapozzunk tovább, mit ír még az újság. Közélet, hatodik oldal, egy fiatal kishomoki vállalkozót mutatunk be. Sors Kornél ötletéből már a sikeres vállalkozás nőtte ki magát, hogy miről van szó pontosan, ezt el tudják olvasni a Magyar Szóban. Hetedik oldalon pedig vélemény, egy jegyzet olvasható Virág Árpád írása, politikai titoktaktika címmel. De hát lapozzunk tovább, Szabadka rovat. A város elsőként kapta meg Szerbiában az uniós Family Welcome tanúsítványt, ami pedig Újvidéket illeti. Fedezzük fel együtt a világot, az idén is megszervezik a nyári tábort Piroson. Nézzük tovább, Tiszavidék. Nehéz időszak előtt áll a Green Future Music Festival, amely egyébként augusztus 13-a és 15-e között lesz. A rendezvény előkészületei az utolsó szakaszba léptek. Részleteket a Magyar Szóban olvashatnak erről. És hát folytatódnak a fejlesztések Topolyán. Szatmári Adrián polgármester nyilatkozott a mögöttük álló időszakról. De minden, ami még érinti önöket, az a művelődés, oktatás is. Az idén is lesz beiskolázási csomag a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából, illetve hát minden, ami sport, az is a Magyar Szóban megtalálható, valamint hát a hétvégi melléklete is itt van a kezemben, valamint a hirdető melléklet is hozzá tartozik, de nézzük a hétvégi Magyar Szó mellékletet is. A címoldalon Lukács Melinda írása olvasható, összefogással a szebb és jobb világért. Erről olvashatnak. Továbbá pedig ifjabb Becsei Illés tenorral, a Szarajevói Nemzeti Színház szólistájával, az opera tagozat megbízott művészeti igazgatójával készült interjú, de természet, közösség, egyensúly, beszélgetés, permakultúráról, önellátásról és közösségépítésről is, és hát minden, ami fontos még, illetve itt bennünket érint, arról olvashatnak a Magyar Szó hétvégi számában is, így ha felkeltettem az érdeklődésüket a lapszemlével, akkor tegyenek egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolják meg a Magyar Szót.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton, július 18-án. 85 éves korában elhunyt Iván Bukvics, Szabadka, Vájevó utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 91 esztendős korában meghalt Bernát Aranka, Szabadka, Alexa Santigy utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Zentai úti temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám: 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Reklámot hallott.

0: 9 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A belgrádi Nikola Tesla repülőtér fejlesztése a tervek szerint 2027-re újabb szakaszhoz érkezik. Az Expo 2027 világkiállítás kezdetéig 3 új beszálló kapó, 3 váróterem és 4 új repülőgép állóhely készül el. Jelentette be Gyuro Macot szerb miniszterelnök a munkálatok helyszínén tett látogatásán. A kormányfő szerint a repülőtér a jövőben a régió meghatározó légi közlekedési csomópontjává válhat, és egyben a modern fejlődő Szerbia jelképe is lesz. Egy ember életét vesztettek, ketten pedig megsérültek, amikor robbanó szerkezet lépett működésbe egy családi ház udvarán a Pancsovához tartozó tárcson, közölte a szerb belügyminisztérium. A sérülteket azonnal kórházba szállították. A rendőrség biztosította a helyszínt, a helyszínen és a pancsovai felsőfokú ügyészséggel együttműködve zajlik. A belügyminisztérium közleménye szerint a rendőrség intenzíven vizsgálja az eset minden körülményét, hogy megállapítsa a robbanás pontos okát és azt, mi vezetett a robbanó szerkezet működésbe lépéséhez. Drágult az üzemanyag Szerbiában. A 95-ös benzin literenkénti ára 198 dinárral emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is nőtt, az eurodízelért 222 dinárt kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Új dokumentumfilm mutatja be Novák Djokovic életútját és pályafutását. A Novák Djokovic a Téli Farkas című alkotás augusztus 20-ától lesz elérhető a Prime Video kínálatában. A filmet Jason Hehir Hamill-díjas rendező készítette, aki korábban nagy sikert aratott The Last Dance című Michael Jordan dokumentumfilmmel. Az új alkotás a világ első szerb teniszező gyermekkorától kezdve követi végig karrierjét. A dokumentumfilm azonban nem elsősorban a trófeákról és a rekordokról szól. A készítők azt mutatják be, milyen áldozatok, kudarcok és belső vívódások kísérték a szerb klasszis pályafutását. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. Vajdaság szerte túlnyomóan napos, időnként gyengén felhős idő várható. Csapadékra továbbra sem kell számítani, a nyárias idő egész nap kitart. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 Celsius fok között alakul.
4: Amiről a hírek szólnak,
5: amiről ön is beszél.
4: Tájékoztatás.
5: Az alap, ami összeköt minket.
4: Itt, a 107,1-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
10: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
8: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: Hol a

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
1: Magyar Kanizsára telefonálok, mégpedig kolléganőnket, Korom Saroltát kapcsolom, hiszen sokan a hétvégére időzítik a nagy bevásárlást, ezért most egy kis segítséget nyújtunk a hallgatóknak, hogy milyenek az árak és mit árulnak a magyar kanizsai piacon. Szia Sári, köszöntelek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nos, hát mit lehet tudni, hogyan alakulnak az árak, mi a felhozatal a magyar kanizsai piacon?
2: Ebben az időszakban itt Magyar Kanizsán a piacon is széles a választék, zöldségből is nagyon sok fajta friss áru kapható, ami pedig az árakat illeti. A hagyma kilója 80 dinárba kerül, a paprika az, amit most sokan vásárolnak, annak kilója 250 dinár körül mozog. Répa is kapható itt a magyar kanizsai piacon, mint ahogy egész évben, annak csomója 100 dinár körül alakul, ami pedig a zöldséget illeti, annak csomója 150 és 200 dinár között mozog. Nagyságtól függően zellergumó is kapható, az 100 dinár körül van. A friss krumpli is nagyon kelendő, ugye, mint egész évben, annak kilója 60 és 80 dinár között mozog. Friss káposzta is kapható már itt a magyar kanizsai piacon, annak kilója 80 dinárba kerül. A főznivaló tök darabja 50 és 100 dinár között mozog nagyságtól függően, illetve a kettő zöldség, amit még nagyon sokan visznek ebben az időszakban, akár salátának, akár télire való eltételre, az a paradicsom, aminek kilója 100 és 130 dinár között van, illetve az uborka kilója körülbelül 100 dinárba került. A másik kedvenc dolgok itt a magyar kanizsai piacon, azok egyértelműen a gyümölcsök, azt is nagyon sokan keresik. Többfajta barack is kapható nálunk, a sárga barack kilója 120 és 150 dinár között van, jelenleg nagyon nagy belőle a kereslet és a kínálat is jelenleg, ami az őszi barackot illeti, a 120 és 200 dinár között mozog, illetve a dinnyéket sokan keresik még. A görög dinnye kilója most már csak 50 dinárba kerül, a sárga dinnye kilója pedig 100 dinár. Alma is kapható egész évben itt a magyar kanizsai piacon, annak kilója jelenleg fajtától függően 100 dinár körül mozog, illetve még van áfonya is itt a magyar kanizsai piacon, málna és szeder is, és mindhárom gyümölcsnek 1000 dinár körül van a kilónkénti ára. Ami pedig a húsokat illeti, ugyanis magyar kanizsán nem olyan széles a választék, de van disznóhús is, annak 800 dinár körül van a kilónkénti ára, illetve a csirkemell is 800 dinárba kerül kilónként.
1: Elmondható akkor, hogy széles a választék, akár a gyümölcsök, zöldségek és a húsok terén is. Mit mondanak az árusok? Sokan kilátogatnak a magyar kanizsai piacra? Milyen az idény?
2: Ahogy az árusok, vagy a termelők általában, hogy az árusok soha nem elégedettek a vásárló erővel, de szép számban vannak kint ma is a magyar kanizsai piacon. Mindig friss áru van, mindig elfogy a piacra kivitt áru, úgyhogy igazából elégedettek, mert termelnek még mindig, úgyhogy elégedettek a vásárlókkal.
1: Hát én nagyon remélem, hogy segítettünk a hallgatóknak egy picit abban, hogyha szeretnének bevásárolni most így a hétvégére, akár a zöldségek, gyümölcsök vagy húsok terén, akkor látogassanak el a magyar kanizsai piacra. Én Korom Saroltának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, szép napot mindenkinek!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járod, a nagyok táncát járod, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Ahogy haladsz előre és lépkedsz egyre feljebb, a lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom.

aki ki összerak majd újra. Hoz egy holnapot neked, amit magaddal vihetsz a hosszú útra.

0: Ablakot nyitunk a világra. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Várja a jelentkezőket a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai kihelyezett tagozata, az intézmény program koordinátorát Kulcsár Saroltát kapcsolom most telefonon, akit a képzésekről, a nyíló szakokról és az iratkozás menetéről kérdezek. Köszöntelek a műsorban, szia!
3: Üdvözlöm szeretettel a kedves rádióhallgatókat, üdvözöllek!
2: Hát mutassuk be az egyetemet, kezdjük azzal, hogy milyen szakokra lehet jelentkezni idén.
3: Hát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja idén ünnepli 30. születésnapját, ugyanis 1996-ban indult az első évfolyam, hogy a zentai kertészmérnök képzés az idén 30 éves. Hát ez az intézmény az idők során a kertészmérnök alapképzéssel indította a képzési palettáját, és ez mind a mai napig populáris és megmaradt. Emellett a mezőgazdasági mérnök alapszakra lehet hozzánk jelentkezni. Továbbá, hogyha valaki már egyetemi alapképzéssel, azaz BSC végzettséggel rendelkezik, akkor tud jelentkezni az MSC, vagyis a mesterképzési szakokra, ebből pedig a kertészmérnök mesterképzési szak, illetve a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szak közül lehet választani.
2: Azt is mondjuk el, hogy hány fél évből, szemeszterből állnak ezek a szakok, milyen hosszú tanulmányi időszakokkal számolhatnak a jelentkezők?
3: Levelező típusú a képzés a zentai konzultációs központban, ami annyit jelent, hogy hétvégén tartjuk az órákat, azaz péntek délután és szombat szinte egész nap, mondhatom így, órák vannak, azaz család, munka és egyéb kötelezettségek mellett is vállalható a képzési programmal való részvétel, és oly módon szerveződik meg ez, hogy az elméleti oktatás mellett a gyakorlati oktatáson is nagy hangsúly van, és így gyakorlatilag a 3,5 év, azaz 7 szemeszter, vagyis 7 fél évből tevődik össze az alapképzés, és 4 fél évből, azaz 4 szemeszterből tevődik össze a mesterképzés. A képzés az a Magyar Állam által támogatott, azaz a képzés díját azt a Magyar Állam támogatja a hallgatók részére, így tulajdonképpen ők magyar állami jogviszonnyal rendelkeznek majd, és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatói lesznek, illetve az ő diplomájukat veszik át, és a végén, a képzés végén a konzultációs központ szervezetten intézi az okleveleknek a honosítását, és ami nagyon fontos, hiszen ez nagyon gyakran elhangzik ez a kérdés, akár a BSC szakokat, azaz az alapképzéseket, akár az MSC képzéseket, vagyis az MSC szakokat érinti, mind a kettő esetében teljes értékű Szerbiában elfogadott egyetemi alap és mesterképzési oklevélnek honosítja a szerb állam a megszerzett diplomákat.
2: Hányan jelentkezhetnek, mekkora a felvehető létszám?
3: Jelen pillanatban az alapképzésekre 50-50 a keret, a mesterképzési szakokra pedig 20-20, úgyhogy nagy szeretettel hirdetjük és buzdítjuk a jelentkezőket arra, hogy aki még gondolkodna, vagy aki még vacillál azon, hogy beiratkozzon vagy ne iratkozzon, azok számára azt tudom mondani, hogy mindenképpen iratkozzanak be, mindenképpen jelentkezzenek, hiszen az alapképzéseket megelőzően mi tartunk egy fölzárkóztató képzést, amit augusztus legvégén szervezésre kerül, ami biológiából, matematikából és kémiából egy picit ilyen alaptudást felrázó hétvégi összejöveteleket jelent, ami felkészíti őket arra, hogy amikor szeptemberben megindul az oktatás, hiszen nálunk szeptemberben indul az oktatás, a magyar rendszernek megfelelően, szeptemberben megindul az oktatás, akkor sikeresen tudják abszolválni, illetve sikeresen tudják teljesíteni ezekből a tárgyakból a vizsgákat, illetve a többiekből is, hiszen ezek alaptárgyaknak számítanak, és ugye ezekre épül a többi tantárgy, amit elsajátítanak majd.
2: De akkor arról is beszéljünk, hogy akkor hogyan néz ki a jelentkezés, esetleg milyen dokumentumok kellenek az iratkozáshoz, illetve van-e felvételi vizsga, vagy hogyan zajlik ez?
3: Igen, tehát hozzánk jelentkezni kell, ami azt jelenti, hogy eljön hozzánk az érdeklődő, elhozza magával a bizonyítványát, a 4 éves középiskolai bizonyítványát, illetve elhozza a diplomájának a fénymásolatát, szükség van még a személyigazolványának a fénymásolatára, illetve 2 kis önmagát ábrázoló képre. Ezzel megérkezik hozzánk, ahol kitölt egy papíralapú jelentkezési lapot az adminisztráció miatt, illetve kitölt egy online jelentkezési lapot, ami pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rendszerében evidentálja őt. Felvételi vizsga nincsen. a középiskolai eredmények alapján rangsorolják a beérkezett jelentkezéseket az egyetemen, és gyakorlatilag augusztus legvégén hirdetnek eredményeket, így, amit már tudunk, hogy szeptember 9-én lesz a tanévnyitó, így a tanévnyitóra már kiértesítésre kerülnek a hallgatók, hogy ki az, akit sikeresen fölvettek az egyetemre. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy aki gondolkodik, aki vacillál, aki még bizonytalan abban, hogy jöjjön vagy ne jöjjön, az mindenképpen látogasson el hozzánk, és érdeklődjön a kollégáimnál, hiszen megtalálhatóak vagyunk weboldalunkon is, megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is, de a megadott telefonszámok valamelyikén is nyugodtan hívhatják a kollégáimat, és ők teljes körű tájékoztatást tudnak adni, illetve a felmerülő kérdéseket is meg tudják válaszolni.
2: Ez nagyon jól hangzik, hogy már lehet jelentkezni, és arról is beszéltünk, ugyebár, hogy lehet honosítani is a diplomát. Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak itthon? Tehát hol tudnak akár munkát találni a diplomázók?
3: Mindig büszkén szoktuk elmondani, hogy a végzett hallgatóink, akiknek a száma most már olyan 570 körül van a térségben, és így mondom, hogy a vajdasági térség teljes területéről voltak már hallgatóink, úgyhogy egyfajta ilyen agrárértelmiségi hálót képeznek ők a térségben. A 90%-a itt boldogul a térségben, és ezt onnan tudjuk, hogy alumni csoportot követünk, és ugye követjük a hallgatók tevékenységét. Akik úgy érkeznek hozzánk, akár alap, akár mesterképzésre, hogy ők a saját gazdasággal rendelkeznek, és a saját gazdaságba szeretnék vinni a friss tudást, akkor ők általában is leginkább a saját gazdaságban hasznosítják a megszerzett ismereteket, de vannak olyan diákok is, akik érdeklődnek az agrárképzés iránt, és ők magyarul szeretnének tanulni, így iratkoznak be hozzánk, akkor viszont az a lehetőség tárul eléjük, hogy a konzultációs központ, mivel gyakorlatokra a vajdasági jó példákhoz hordja a hallgatókat, így egy szoros kapcsolat alakult ki a vajdasági agrárszereplőkkel, és ők gyakran megkeresnek bennünket, hogy javasoljunk ilyen-olyan pozícióra nekik személyeket, így munkaerő céljából, akkor föl szoktuk ajánlani a hallgatóknak, akiket tudjuk, hogy munkát keresnek, hogy esetleg ott próbálkozhatnak, vagy adják be az önéletrajzukat. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy az alapképzések esetében ez a jellemző, a mesterképzések esetében már tudatosan érkeznek a hallgatók, innen leginkább önkormányzatoktól, falugazdászok közül nagyon sokan elvégezték ezt a képzést, akik iskolába tanítanak, akár szakiskolákban nagyon sokan felkeresnek bennünket és beiratkoznak erre a képzésre. Tehát nekik a célcsoportjuk főként azok, akik vagy önkormányzatokba, vagy falugazdászként tevékenykednek, vagy oktatnak, tehát hogy ez a terület, illetve vannak olyanok is, akik viszont még tovább szeretnének lépni, és PhD képzettséget szeretnének szerezni, hiszen büszkén mondjuk el, hogy a vajdaságból jelen pillanatban 9 PhD hallgató tanul a MATE valamelyik doktori iskolájába, így a PhD-ra való iratkozásnak is előfeltétel az MSc végzettség, így vannak, akik ebből a célból iratkoznak ide. Úgyhogy nagyon-nagyon szertágazó az, hogy ki honnan érkezik, és ki hol végzi, tehát hogy vagy a saját gazdaságban hasznosítja a megszerzett tudást, vagy valamelyik cégnél vállal szerepet, vagy pedig a tudományos életét szeretné a tudományos pályán szeretne előre haladni, illetve a tudományos életét szeretné építeni.
2: Az elhangzottak alapján, tehát akkor érdemes a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet választani a zentai kihelyezett tagozatnál. Én Kulcsár Zsaroltának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az információkat, a hasznos tanácsokat, és hát biztatunk mindenkit arra, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, vagy van érdekeltsége, affinitása erre az egyetemre, hogy beiratkozzon, az mindenképp jelentkezzen, és hát keresse fel az intézményt.
3: Így van, én is arra biztatnék mindenkit, hogy július 31-ig van lehetőség jelentkezni, keressenek bennünket bátran, tegyék fel a kérdéseiket, és aki még gondolkodik, az pedig keressen fel bennünket, és hát ha meg tudjuk válaszolni azokat a kérdéseket, ami miatt még vacillál. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel hívunk, és várunk minden érdeklődőt, minden jelentkezőt. Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot, kellemes napot kívánok ugye a rádióhallgatóknak, mindenket vannak. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 9 óra 48 perc van, útközben is jó, hogyha minket választanak, hiszen most egy rövid útinfóval érkezem, ugyanis Szabadkán a tűzoltóságnál, valamint az Ócska piacnál és Sándorban a temetőnél számíthatnak rendőri ellenőrzésre, így hát vezessenek óvatosan, körültekintően, a közlekedési szabályokat betartva. Hát ami pedig a határokat illeti, nos, nem túl kecsegtető a hír, miszerint hát torlódás alakult ki a Szerbia és Magyarország közötti határszakaszokon. Röszke 1, Horgos 1, 120 percet írnak most utoljára a Border Watcher applikáció szerint, ennyi a várakozási idő, tehát ezek a határátkelő helyek, tehát akik Magyarországról utaznak Szerbia felé, bizony nagyon-nagyon sokat kell várni. Röszke 2, Horgos 2-n is meghaladja már a másfél-két órát a várakozás, illetve még ugyanez hasonló, tehát Ásotthalom és Királyhalomnál is hasonló a helyzet, ott 40 perc a várakozási idő. Azok, akik viszont Szerbiából utaznak Magyarország felé, Horgos 2, Röszke 2, tehát a közúti határátkelő helyen 110 percet írtak most utoljára, és minden esetre körülbelül az online megfigyelő határrendszer szerint 60 perc a pontos várakozás, de Királyhalom, Ásotthalomnál is már meghaladja az egy órát, valamint ugyanez a helyzet a Horgos 1, Röszke 1, azaz az autópálya határátkelő helynél, ott is az araszoló kocsisor hossza már megharadja az egy órát. Úgyhogy mindenképp türelmet kívánok a határon várakozóknak, ebben a melegben remélem felkészült mindenki és pótolja a hidratáltságát, tehát hogy nehogy kiszáradjunk. Illetve, ami még fontos itt a rádió adásban, hogy most mi itt újabb mozaikos órát zárunk, hamarosan hírek következnek, majd a következő órában beszéljünk róla rovatunkban. Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző a Szabadkán adott koncertje kapcsán mesél zenei pályájáról, alkotói folyamatairól és arról, hogyan születnek meg művei a közönség előtt. Így hát mindenképp tartsanak velünk a következő órában is.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
4: A 70-es évek királynő
1: szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézi Dávid közlekedési

0: Beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakaszépítése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották. Előbb februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 kilométeres sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022 márciusában, az Újvidék-Szabadka szakasz pedig 2025 októberében adták át, így a teljes szerbiai vonal már tavaly ősz óta üzemel. Szerbia és Románia újabb lépést tett a Gyerdáb 3 vízerőmű megvalósítása felé. Bukarestben együttműködési memorandumot írt alá Dubravka Gyildovics Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter, valamint Ilie Beloján román miniszterelnök. A megállapodás a projekt előkészítésének összehangolását szolgálja. A tervezett szivattyús tározós erőmű teljesítménye 1200 és 2400 megawatt között lenne, amivel Dél-Kelet-Európa legnagyobb ilyen létesítményévé válhat. A több milliárd eurós beruházás a szerb-amerikai stratégiai együttműködési megállapodás egyik kiemelt projektje. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon és Mitrovicán a sertéspestés miatt. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint várhatóan újabb községek is érintettek lesznek. Egyúttal arra kérte az állattartó gazdaságok tulajdonosait, hogy szigorítsák be a biztonsági előírásokat a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében. Rámutatott, hogy a legsúlyosabb a helyzet a szerémség és a mácsvai körzetben tapasztalják. Ezekben a régiókban él a legtöbb házi sertés, ugyanakkor jelentős a vaddisznó állomány is. A problémát az jelenti, hogy egyes gazdák kiengedik a sertéseket a gazdaság területéről, noha tudják, hogy ezt nem lenne szabad. Emiatt az ellenőrzések sokkal szigorúbbak lesznek, a szabályszegőkre pedig jóval szigorúbb bírságok várnak, mondta Glamočić. Az afrikai sertéspestés vírusa jelenleg 6 szerbiai körzetben van jelen. Az év eleje óta a betegség miatt több mint 26 ezer sertést kellett leölni. Egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek, amikor robbanó szerkezet lépett működésbe egy családi ház udvarán a Pancsovához tartozó tárcson, közölte a szerb belügyminisztérium. A sérülteket azonnal kórházba szállították. A rendőrség biztosította a helyszínt, a helyszínen és a pancsovai felsőfokú ügyészséggel együttműködve zajlik. A belügyminisztérium közleménye szerint a rendőrség vizsgálja az eset minden körülményét. Ma kezdődik az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja, Szerbia egyik legjelentősebb művészeti rendezvénye. A nemzetközi válogatásban szerepel a görög Stefanos Tsivopoulos Elena változása, a spanyol Julia de Paz a jó lány, a német Simon Verhoeven ő ez az üresség, ez a szörnyű üresség, valamint a szerb Jelena Bajić Jocsić Szerb György ikonjának őrzője című filmje. Idén sem lesz hiánya a magyar rendezők filmjeiből. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása a fődíjért versenyez. Emellett 5 további magyar film is látható lesz. Mayer Bernadett, Mami Blue, Nagy Borbála, Mambo Maternika, Bokor Attila, Romzsa Tódor, Vámos Zoltán, Légszomj és Bicskei Zoltán, Bolond Mese, Busztai Ballada című filmje. A fesztivált július 18-a és 25-e között rendezik meg.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 33 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. A nap nagy részében napos meleg idő várható Szerbiában, de helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, közölte a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Az elkövetkező órákban az ország keleti részein átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és gyenge eső is előfordulhat. Napközben azonban többnyire napos időre számíthatunk. A gomoly felhő képződésből elszórtan rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 37 Celsius fok között alakul. Az esti órákban Szerbia nyugati részén erőteljesebb zivatarok várhatóak, amelyeket helyenként jégeső, valamint erős vagy viharos széllökések is kísérhetnek.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák:
2: környezetvédelem,
3: kultúra,
4: egészséges életmód,
5: közélet,
6: sport.
7: A 107,1 MHz-en
8: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Szabadkán koncertezett az elismert zeneszerző Keresztóri Albert Zsolt. A koncertje kapcsán mesél zenei pályájáról, alkotói folyamatairól és arról, hogyan születnek meg művei a közönség előtt. Aki kérdez, Szabó Hangya Teréz.
2: Ritkán látunk ilyen alkotó embereket, akik lelkesek, és teli vannak alkotó vágyal és szorgalmasak is. Azt írja az internet, most már nem az újság, hogy gyermekkora óta foglalkozik zenével, hogyan került kapcsolatba, elkezdett járni zeneiskolába, mint minden gyerek, és akkor egy hangszeren elkezdett játszani, vagy hogy volt ez, vagy örökölte?
3: Hát igen, örököltem, édesapám nagyon, nagyon jó zongorázik, és hát az inspirált már az otthoni zongora szó, de az első hangszerem az nekem a klasszikus gitár volt, sokáig a gitárral foglalkoztam, és hát hosszú utat jártam be, én úgy szoktam mondani, hogy zeneszerzőnek születtem, de amíg eljutottam oda, ahhoz mégiscsak kellett tenni egy-két varga betűt, és hát nekem ott azért meg kellett merítkeznem különböző világokban, a jazztől, a könnyű zenén át, a végén ugye az orgonát is tanultam, de ami engem a leginkább, hogy is mondjam, ez egészet szárba szökkentette, az a magyar, a Kárpát-medencei magyar népzene volt, és amikor az autentikus népzenével és a néptánccal találkoztam, meglepő módon Budapesten, hiszen Budapesten egy nagyon, nagyon jó táncházi közeg van, ahol az ember tényleg az eredeti művészeket hallgathatja meg, akár az adott tájakról érkező, tehát távoli tájakról érkező zenészeket, és az egy olyan erejű találkozás volt, hogy nekem akkor pattant ki belőlem, hogy az alkotó ihlet, és azóta folyamatosan szerzem a műveket.
2: Ez azt jelenti, hogy ez hívta tulajdonképpen életre a munkásságát, mert azért nem mondhatjuk azt, hogy minden második zenével foglalkozó tehetség éppen a népzenéhez nyúl.
3: Igen, mondhatjuk úgy, hogy ez a munkásságom éltetője és ihletője. Az első, ami ilyen volt, gitáron is vannak népdalok, tehát kis népdalcsokor, és hát ez volt talán ugye az első olyan művem, vagy ilyen művem, amit a népdalok inspiráltak, és aztán később pedig zongorán kezdtem el komponálni, és az szépen lassan ugye egyre nagyobb apparátusra, kamarazenére és szimfonikus zenekarra is.
2: Na de amikor gyakorló zenész úgymond a tehetség, akkor nem foglalkozik mindenki például a zene elmélettel, ahogyan ön foglalkozik.
3: Hát igen, mondjuk akit ugye érdekel a zeneszerzés, az azért illik, hogy illő, hogy foglalkozzon ezzel a részével és a dolgoknak. Meg kell ismerni nyilván a zenének azt a struktúráját, azt a hátterét, ami az embernek egy keretet ad ahhoz, hogy alkotni tudjon. Ezek a szakmai dolgok, de az ihlet az mindenképpen elsődleges. Formába kell önteni az ihletet.
2: És akkor ennek tudható be például ez a mondat, amit találtam öntől, egy nagyon szép idézet, számomra legalábbis az, és engedje meg, hogy akkor most felolvassam. Hitvallásom szerint minden igaz alkotás alapja az ihlet. Az ihlet spontán szellemi érintés, inspiráció, amely a műveket a lélek mélyéről előhívja, vagyis alkotni annyit jelent, mint az ihletet formába önteni. Hogy működik ez a zeneszerzésnél? Mert azt mondják, hogy ihlet meg tehetség az oké, de nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy abból egy valós, értékes mű szülessen, vagy egy olyan alkotás, amelyre mások is felfigyelnek.
3: Igen, hát ez egy jó meglátás, mert valóban dolgozni is kell, de nem lehet munkával pótolni az ihletet. Tehát kell, ez úgy kell elképzelni, talán szobrászatot lehetne hozni, egy kicsit kézzelfogható példát. Ha valaki megálmodik egy szobrot, akkor az úgy megjelenik, mint egy érzés, mint egy vízió, és utána nyilván rengeteg munkával kell kifaragni a kőből, vagy az adott anyagból kiönteni, és a zeneműveknél is így van. Én úgy érzem, hogy ugye valahogy a mű az úgy az ember lelke mélyén készen áll, és meg kell szülni őket tulajdonképpen, most ezt egy férfi mondja, ez persze megmosolyogtató, de tényleg egy kicsit hasonló a helyzet, hogy valahogy ki kell, a világra kell hozni őket, és abban tényleg van, hogy mondjam, erőfeszítés, de nem olyan értelemben, hogy valami izzadság szagú erőlködés, mert az már rég rossz, ha az ember csak úgy a saját intellektusából próbál valamit előhozni. Ha a lelke mélyére hallgat, ha a mélyről jövő érzésekre, akkor az egy olyan irányt mutat, amit érdemes követni, sőt, amit követni kell. De valóban a munka az benne van, csak ez egy olyan munka, ami szinte, hogy is mondjam, hogy elhívja az embert, és vonza az embert, nem is nagyon tud mit csinálni szinte ellen kell állni ahhoz, hogy ne csinálja.
2: Furcsa egy kicsit egy ilyen fiatalember szájából ezt hallani, mert, hogy is mondjam, tapasztalat nyilván kevesebb van, mint egy 60 éves szerzőnél, a közönség reakciója szintén. Van egy bizonyos érzés, amely azt mondja, hogy na igen, ezt most jól csináltad, ezt itt hagyhatod, ezt a sort, mert a szobrász például nem tudja újra faragni ugyanazt, ugyanabból a kőből, de itt át lehet húzni, át lehet javítani. Ez mennyire jellemző a zeneszerzésnél, hogy sokat kell próbálkozni, és rá kell érezni, vagy pedig szükség van mások véleményére, hogy igeneljék, és akkor kerül véglegesen a papírra, illetve most már nyilván a számítógépbe.
3: Ez nagyon jó kérdés. Lehet, hogy az, hogy én ugye azért sok időbe telt, amíg úgy belül munkáltam ki magamban ezt a zeneszerzést, ezért úgy pattant ki minden, hogy nem még igazán kellett ilyen számottevően. Tehát én nem vagyok egy ilyen áthúzogatós típus. Nyilván csiszoltam dolgokat utólag, meg amikor kipróbáltuk mondjuk előadásban, én azért folyamatosan igazítgatom a műveim, de jelentős, tehát olyan változás, hogy na hát ezt nem is ebbe az irányba kellett volna menni. Ilyen nem nagyon volt, mert valahogy úgy érzem, hogy amikor az ember tényleg erre a mély ihletésre hallgat, akkor az egy olyan organikus forráshoz irányítja, amiben bízhat. Tehát nekem egy ilyen bizalom volt, mindig úgy voltam vele. Egyébként nagyon érdekes, mert mikor az ember alkot, akkor tehát kétségek is megszállják, hogy biztos, hogy jó, és valami mindig engem arra biztos, hogy biztos, jó lesz. Sőt, úgy gondoltam, hogy kötelességem megírni, akármilyen is lesz, úgy, mint most akkor megint a szülés példát mondjuk, ugye az anya is megszül a gyermekét, most nem azzal foglalkozom, hogy ilyen lesz, olyan lesz, fekete hajú, barna hajú, ilyen szemű, olyan szemű, hanem meg kell szülni, olyan lesz, amilyen is. Így voltam a művekkel is, hogy ezek olyanok lesznek, amilyenek. A garancia arra, hogy a közönséghez elér, az pont ugyanez. Mert hogyha az ember a lelke mélyéről szívből hozza el a műveket, akkor az meg tud érinteni másokat is. Tehát akkor az ott össze tud csendülni.
2: Na de a zenészek szeretik az improvizációt. Lehet-e itt improvizálni az önalkotói folyamatában?
3: Igen, én is egyébként van egy olyan a darab, amiben direkt hagytam egy kis teret az improvizációra. Ugye ez a kadenciának hívják a klasszikus zenében ezeket a részeket, ahol improvizált a zenész. Sajnos egyébként az a helyzet, hogy ma a zenészek nem szívesen élnek ezzel a lehetőséggel, mert? Nagyon kevesen. Hát, mert talán azért, mert olyan magasra van téve a léc, és az emberek annyira a tökéletességre vágynak, hogy nem szívesen dőlnek hátra, és még hogyha kadenciát is játszanak, sokszor már előre megírt kadenciákat játszák. Kis csalás, de szinte ez bevett, tehát akárhányszor megkérdezek egy zenészt, na, ezt akkor te találtad-e ki a kadenciát, mindig azt mondja, nem, mert ez meg az, meg amaznak a kadenciája volt, és én sajnos egyelőre nem élt nálam sem egyik zenész sem az a lehetősége, hogy abban a részben improvizáljon, pedig egyébként nagyon jó lenne visszahozni az improvizációt a komoly zenébe is, mert van helye.
2: Ennyire mélyen és komolyan foglalkozik a komoly zenével, ugyanakkor lehet ám olvasni, hogy szólódarabokat is ír, kamaraműveket is ír, és irodalmi műveket is lehet olvasni, hogy esszé, tanulmány, vers, mindent. És még egy tanulmányt is írt, ami a zenével kapcsolatos. Ez nagyon érdekes dolog, mert engem érdekel, hogy mit szeretett volna ezzel mondani. Egy igencsak elvont témával foglalkozott.
3: Igen, ez a Zenei hangok archaikus rendje című tanulmány. Igen. Hoztam egy példányt egyébként, nagyon szívesen adok belőle, de ugye le is lehet tölteni a honlapról. Ugye engem azt foglalkozott, hogy mi foglalkoztatott, hogy mi van a zene hátterében egyáltalán, mi a zene, meg a hangok ugye, hogy a hangoknak a rendszere. Tehát ez már a zene elmélet, de inkább azt mondom, hogy zene filozófia. És van egy nagyszerű zenetudós, Lendvai Ernő, akit nem nagyon ismerünk, pedig egyébként ugye ő dolgozta ki ezt az úgynevezett tengelyrendszer elméletét, amit tévesen Bartók Bélához kötnek, mert a Bartók Béla zenéjében fedezte fel, de nem csak nála, hanem nagyon sok más zeneszerzőnél, és ő tulajdonképpen arra világított rá, hogy ezeknek a hangoknak, tehát hogy ezek a hangok olyan rendszerbe szerveződnek, hogy ennek jelentéstartalma van, hogy milyen harmónia, tehát például a szembenálló harmóniáknak tényleges szembenállást fejeznek ki, például operákban ezt nagyon jól ki lehet mutatni, hogy az adott opera tartalma egy adott hangnemben hogyan viszonyul egy másik hangnemben lévő tartalomhoz, és ténylegesen ezeket ki lehet mutatni, ezeket az összefüggéseket. És ez indított engem arra az útra, hogy megismerjem egyrészt a Lendvai Ernő tengelyrendszerét, másrészt meg, hogy felfedezzem azt az analógiát, és most tessen mindenki kapaszkodjon meg, hogy az asztrológia jegyekkel rokonságban van a 12 hang, és nem csak úgy, hogy mind a kettő 12 egy tucat, hanem jelentéstartalmában és rendszerében. Tehát ezek az asztrológiai jegyek, az a zodiákus, az a kör, az pontosan úgy olyan belső szabályrendszert használ, mint amilyet a zenei nyelvezet és a zenetudomány ugye használ. És én erről írtam egy tanulmányt, hogy az archaikus rendje, ami azt jelenti, hogy a zenei hangoknak van egy ősi rendje, egy organikus rendje, ami megadja a zene dinamikáját, a 12 fokú zene dinamikáját, és ami tulajdonképpen a zenének a hangulatait, meg egyáltalán a színeit befolyásolja.
2: Ez egy nagyszerű dolog, mert gondolom, hogy sokat segített abban, ami miatt most végül is itt ülünk, mert hogy úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb alkotása ez a mű, amely mindenfelé lassan fölcseng már a Kárpát-medencében. Ez pedig a Penta Essentia, ha jól ejtem.
3: Igen, Penta Essentia, pontosan.
2: Penta Essentia, ilyen magyarosabban. Ez hozzásegítette az, hogy kamarazenét, szólózenét is írt már, és megírta ezt a tanulmányt, ez hozzásegítette ennek a nagy műnek az elkészítéséhez?
3: Igen, úgy mondanám, hogy minden együtt történt, és építkezve. Tehát ez a tanulmány, és ugye a hangok rendjéről szól, rendszeréről. A Penta Essenciának is van egy rendszere, mert az pedig az ötös számra rímelre a magyaroknak egy nagyon fontos számára, ugye Penta. A Penta tónskálából ezt mindenki ismerheti. Az Essencia az pedig ugye az valaminek az essenciája, lényege. És hát ugye ez is egy ilyen struktúrára épül. Az, hogy a szóló darabok voltak korábban, ugye ez az építkezés, tehát ennek például a darabnak van egy szóló zongora változata is, van egy kamara változata, és lesz egy szimfonikus változata is, tehát ilyen szempontból ez pedig egy egymásra épülés.
2: Egy teljes kör. És igen. Akkor szeretnénk egy-két műhely titkot is megtudni, illetve egyáltalán a fontos dolgokat ezzel a művel kapcsolatban. Azt el lehetett olvasni, ugye, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója volt az ihlető tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy a történelmet is kedveli?
3: Kedvelem, igen.
2: És olvasott nyilván sokat erről a Mohácsi csatáról, és ez, ami hát erőt adott, vagy ötletet adott ahhoz, hogy elkészüljön ez a mű?
3: Hát igen, kinek adhatna erőt Mohács, ami arról szól, hogy veszteség és önostorzás. Nem feltétlenül, és nem is a csata, mint történeti esemény, hanem inkább az a kérdés, hogy a magyarságnak az integrációjának mik a nehézségei, és mik a hihetetlen lehetőségei. Tehát ez olyan értelemben szántam ezt a Mohács 500 emlékévre, pedig majd 7 éve kezdtem ezt írni, és akkor hasított belém, hogy majd addigra fogom ezt befejezni, hogy szerettem volna a magyarságnak a szellemi lelki erőtartalékainak a titkát valamilyen módon körvonalazni a zene nyelvén, és ez Hamvas Bélának a gondolata, az öt géniuszban megfogalmazott gondolata volt a segítségemre, és ez ihlette tulajdonképpen a művet.
2: És van egy fabulája is a műnek, mert azért el kell adni ugye a tartalmat és a zenét közösen, csak így lehet sikeres. És mi ez a bizonyos történet?
3: Ez az öt géniusz balladája.
2: Igen, de a fiú meg a lány.
3: A fiú szerelme. Meg a lány. Hát mi másról szólna, mint a szerelemről. Ugye ez egy szimbolikus történet. Tehát persze nem akarom most itt a kedves hallgatóság szájába rágni. Nyilván, ha eljön és meghallgatja, akkor érezni fogja, hogy nem csak a szerelemről szól, hanem úgy általában véve az identitásról szól, az önmagunk megtalálásáról, elvesztéséről, és hát így kapcsolódik ugye a magyarsághoz is, és a Kárpát-medence tájegységein játszódik a történet, az öt nagy tájegységet járja be a fiú meg a lány, amíg megtalálják és elveszítik egymást, és hát a végén jön ugye a csattanó, nem lövöm le a poént, de azért senki se arra készüljön, hogy bocsánat a prózai kifejezése, de felvágja az erejét a darab végén. Egy kicsit meg kell most már haladnunk ezt a fajta, szerintem nekünk magyaroknak most már ezt a fajta busz, komor, sötét jövő és siránkozás nézőpontot, és hát ez az emlékév ilyen szempontból alkalmat ad nekem, hogy egy új megvilágítást adjak ezeknek a egyébként nehéz történelmi eseményeknek is.
2: És akkor az se véletlen, hogy ugye Kárpát-medence szerte már mindenütt egy részében már bemutatták, és a szándékukban áll mindenütt bemutatni, ugye?
3: Hát igen, ahova csak lehet, eljutunk, az a nagyon jó, hogy a 12-es szám szóba kerül, most éppen 12 kamara koncertünk van az esemény naptárunkban, és hát nagy öröm, hogy ide délvidékre is eljöhetünk. Egyébként az első tétel az a Déli Bábos Délvidék címet viseli, és nagyon sok itteni népdalnak a feldolgozásából hallható benne különböző motívunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgatóság ezt hogyan fogja értékelni.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy vajon a hallgatóság, a zenekedvelő hallgatóság hogyan reagált eddig, ahol jártak a műre, illetve a szakmának mi a véleménye, mert hát szeretnek ugye a kollégák véleményt mondani, főleg ha fiatal zeneszerzőről van szó.
3: Hát most igen, tulajdonképpen az ember dicséri magát, de tényleg nagyon sikeres volt. Én úgy érzem, hogy megérintette a közönséget. Igen, kifejezetten tetszett, ahhoz képest pláne, hogy milyen valamikor két részben adjuk elő, itt most valószínűleg egyben fogjuk előadni, de azért ez egy olyan hát szűk másfél órás mű. Úgyhogy azért itt van mit befogadni, de azért még a történet miatt, ugye az én népdalok miatt, illetve a tárogató hangja azért egy kicsit oldja ezt a komoly zenei légkört. Szakmai véleményeket is kaptunk, a honlapon fenn van számos neves művész véleménye, de hát aztán a fekete leves az majd csak akkor jön, hogyha az ember sok helyen bemutatja. De nem igazán, én igazából azt a közönségnek írom a műveket. Vannak problémák a zeneművészeti szakmával, nem csak Magyarországon, hanem a világban is. Az alkotó művészetek azok komoly válságban vannak, elég, hogyha csak olyan alkotásokra gondolunk, amikor az ember csak mosolyogni tud, hogy ezt alkotásnak gondolják, mondjuk egy kortárs képkiállításon is lehet látni, hogy miket tudnak alkotásoknak nevezni. A zenében sincs ez máshogy, úgyhogy nem különösebben mérvadó szerintem úgymond a szakmának ilyen szempontból a véleménye. Engem, ha már szakma, inkább jobban érdekelnek a zeneművészek, az előadók. Mert egy darab akkor lesz igazán jó, hogyha szívesen játsszák az előadók, hogyha örömet okoz. Egyelőre nincsen ezzel probléma.
2: Ezen kívül nagyon érdekes, hogy a tárogatót említi. Azt tessék elképzelni, hogy mi próbáltuk lefordítani szerbre, és nem lehet. Tehát egy olyan hangszer, amelynek nincs más nyelven neve. És szeretjük mi itt Szabadkán a tárogatót, föl-föl csendül egy-egy hangverseny vagy megemlékezés során. Miért volt arra szükség, hogy ilyen ősi magyar hangszer is megszólaljon? Ez is egyfajta céllal került be a műbe?
3: Céllal, ugyanakkor ez is egy sors keze volt, hogy Erdő Zoltánnal találkoztam, és felhívta a figyelmet ennek a hangszernek a jelentőségére. És ez egy fontos találkozás volt. Ő egyébként a Nemzeti Tárogató Intézetnek az alapítója, és egy kiváló tárogató művész, szívén viseli ennek a hangszernek nem csak az, hogy előadjon rajta, hanem a sorsát is, hogy az ifjú generációnak átadja ezt a tudást, mert ugye a tárogató az tényleg egy ősi magyar hangszer olyan értelemben, hogy ennek az elődje, tehát ami a most használt tárogató, egy modern tárogató, de ugye a régi tárogató az egy ősi magyar hangszer, és hát ez mindig is a magyarság szimbóluma volt olyan szinten, hogy a 90 előtt, a rendszerváltás előtt kifejezetten be volt tiltva a tárogató. És hát ennek köszönhetően, idézőjelben köszönhetően nincs még megfelelő formális kerete a tárogató oktatásnak. Sokan a tárogatót ugye csak a népzenéből ismerik, egyszerűbb dallamokkal. Ebben a műben viszont a tárogató komoly zenei, kamara zenei arcát is megmutatja, hogy milyen jól lehet használni komoly zenében, de a népzenei arcát is megmutatja az átvezetőkben, a népdalénekesekkel együttműködésben.
2: És ami még érdekessége ennek a műnek, az, hogy említette is, hogy csak zongorán is elő lehet adni, illetve kamarazenekarral, illetve filharmonikusokkal. Aki Szabadkán esetleg nem jutott el az előadásra, az Budapesten a filharmonikusokkal hallgathatja ugye meg. Miért volt arra szükség, hogy ennyire képlékeny maradjon a mű?
3: Hát ugye egyrészt az én szerzői munkásságom is, ahogy szépen épült fel, és ahogy ugye én is egyre jobban tágítottam a hangszerrepertoárt, ez eleve így alakult organikusan, ugyanakkor más nyilván előnye, mindennek megvan az előnye, tehát mondjuk egy kisebb apparátussal például el tudunk ide jönni a Szabadkára. Egy nagyobb apparátus pedig sokkal hatásosabb, tehát egy zenekar, egy nagy zenekar azért egy sokkal átütőbben tudja átvinni a zenei élményt, pláne hogyha még egy kórussal is ki van egészítve, pláne hogyha tényleg egy ütős szekció is, négy ütőjátékos lesz, tehát egy részfúvósok, fafúvósok, ugye az egész zenekari apparátus ott lesz, és hát nagyon nagy köszönet Záborszky Kálmán, Kossuth Díjas karmesternek, hogy aki felkarolta a Szent István filharmonikusokkal ezt a művet előadásra.
2: És akkor nincs olyan messze az a Budapest, mikor lesz Budapesten?
3: November 15-én lesz egyébként a Zene Akadémián az ősbemutató, de egyébként Pécs sincs olyan messze innen, az pedig december 12-én a Kodály Központban, és hát a Miskolc az egy kicsit odébb van, de december 7-én a kettő között lesz még Miskolcon is egy bemutató. Úgyhogy
2: várjuk szeretettel. Tehát a délvidékért meg vannak hívva, akár minden három helyszínre, mert ha nagyon tetszik egy zenemű, az ember szívesen elmegy még egyszer meghallgatni.
3: Igen, és hát itt azért még a kamarát egyébként, hát hogy mennyire közel van most hirtelen, de még Zágrában is lesz alkalom, illetve Lendván is, fenn van a pentaessencia.hu-n minden koncert.
2: Nagyon köszönjük, hogy mindezt megtudhattuk, és majd igyekszünk ott lenni mindegyik hangversenyen, amelyeken csak lehetséges, ami nincs túl messze, és hát meghallgatni mindenféle változatában, mert azért a filharmonikusokkal biztosan ütősebb, ahogyan mondta is. Zsolt, nagyon szépen köszönjük Keresztúri Albert Zsoltnak, hogy beszélgethettünk, és sok minden megtudtunk akár erről a penteszenciáról, illetve a munkásságáról, és várjuk a következő ilyen nagy lélegzetvételű művét, és arra is kíváncsiak vagyunk, és reméljük azt is elhozzák Szabadkára, illetve Délvidékre.
3: Bízom benne, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és beszélhettem ezekről a dolgokról.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: A pajzsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
10: Mert ami jó, az jó.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérünk, és mielőtt egy újabb mozaikos órát lezárnánk, felhívom a szülők figyelmét egy közelgő gyermektáborra. Július 20-án, 21-én és 22-én, vagyis hétfőtől szerdáig gyermektábort szerveznek az elsőtől a negyedik osztályos tanulók számára. A foglalkozások mindhárom napon 10 és 16 óra között zajlanak, a részvételi díj pedig naponta 400 dinár. Bővebb információkat is jelentkezni a 069 784 902-es telefonszámon tudnak. Mi most zenélünk tovább, és a következő órában pedig egy kiállításról is beszámolok önöknek, ugyanis a pillanatok, a fények és a kreativitás találkozott a Zombori Magyar Polgári Kaszinó fotószakkörének kiállításán. A csoport működéséről, valamint a nyári tárlat alkotásairól hallhatnak egy riportot kolléganőnk Lennert Tíme a tolmácsolásában. Most kerek órán hírek, de addig is zenélünk, jön az LGT.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Európa több országában továbbra is szélsőséges időjárás nehezíti a mindennapokat. A korábbi hőhullámot heves viharok váltották fel, miközben több térségben erdőtüzek pusztítanak, és az aszály is egyre súlyosabb gondokat okoz. Franciaország középső és keleti részén a viharok következtében két ember vesztette életét, míg a németországi Baden-Württemberg-e tartományban egy halálos áldozata van a szélsőséges időjárásnak. A szupercellás zivatarok felhőszakadást, erős széllökéseket és akár 5 cm átmérőjű jégesőt is hoztak. Stuttgart közelében az autósok egy autópálya híd alatt kerestek menedéket a vihar elől. Délkelet és délnyugat Franciaországban mintegy 53 000 háztartás maradt áram nélkül.

0: a viharok következtében. Hatalmas tűzvész pusztít Norvégiában, eddig több mint 100 ház semmisült meg, és több száz embert kellett evakuálni Drumménnál, az Oszlótól 50 kilométerre fekvő norvég városban. Spanyolországban továbbra is kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek. Aragónia tartományban a lángok már több mint 12 ezer hektár perzseltek fel. Az oltási munkálatokban mintegy 300 katonai katasztrófavédelmi szakember vesz részt, és egyszerre 5 repülőgép is segítette a tűz megfékezését. Madrid közelében közel 1500 hektár égett le, emiatt egy nyári tábort is ki kellett üríteni. Németországban a Müritz Nemzeti Parkban már csak nem egy hete tart a tűzoltás. A szakemberek abban bíznak, hogy a megérkezett csapadék megkönnyíti az oltási munkálatokat. Az aszály Nyugat-Európában is egyre komolyabb problémát jelent. Dél-Franciaországban a földközi tenger rendkívül magas vízhőmérséklete veszélyezteti egy erőmű működését, mivel korlátozza a hűtéshez szükséges víz rendelkezésre állását. A Rajna alacsony vízállása miatt korlátozni kellett a hajóforgalmat, ami növeli a szállítási költségeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az idei nyár ismét rávilágít az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás jelenségek és a klímaváltozáshoz. Befejezte halmentési akcióját a törökbecsei Tisza Sporthorgászok Egyesülete. A napokig tartó akciót az egykori keramika gyár mögötti régi agyaggödörből végezték. Beslések szerint a munkával mintegy 1200 halat, összesen közel 2,5 tonnányi állományt mentettek ki. Az egyesület elnök elmondta, a megmentett példányok között leginkább pontyok voltak, valamint harcsák és más halfajok. A halakat a törökbecsei bisztró magánversenytóra szállították át, ahol a kifogás után visszaengedik őket a vízbe, így nem eladásra vagy fogyasztásra szállják őket. A halakat a mély iszap miatt csak csónakokból, merítőhálókkal tudták kifogni, főként az esti és éjszakai órákban. A víz kiszivattyúzására a Pólett vállalat kutatási munkálatai miatt került sor. A horgászok figyelmeztetnek, a területen továbbra is veszélyes, mély iszap található, ezért kérik, hogy senki, különösen gyerekek ne közelítsék meg az egykori agyaggödröt. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a lecsapolás nem csak a halakat, hanem az egész helyi élővilágot érinti. A tartós szárazság miatt tovább apad a Duna, Magyarország több szakaszán rendkívül alacsony vízállást mértek. Baján tegnap este mindössze 17 cm-es vízállást regisztráltak, ami a valaha mért legalacsonyabb értékek közé tartozik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint más mérőállomásokon is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál 7 cm, Esztergomnál mínusz 2 cm, Paksnál pedig mínusz 103 cm mutatott a vízmérce. Budapesten a Duna vízállása tegnap este 42 cm volt. Az alacsony vízszint miatt Budapesten ismét láthatóvá váltak az újpesti Népliget közelében egy régi hídpillér maradványai, a Margit híd egyik pilléréhez pedig már szinte száraz lábbal is el lehet jutni. A fővárosi vízművek közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás jelenleg nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását. Ugyanakkor a tartós aszály egyre nagyobb terhet ró a folyókra és a tavakra, köztük a Velencei tóra is. Újabb szakaszához érkezik a belgrádi Nikola Tesla repülőtér fejlesztése. A tervek szerint az Expo 2027 világkiállítás kezdetéig 3 új beszállókapu, 3 váróterem és 4 új repülőgép állóhely készül el. Jelentette be Gyuro Macuzer miniszterelnök a munkálatok helyszínén tett látogatásán. A kormányfő szerint a repülőtér a jövőben a régió meghatározó légi közlekedési csomópontjává válhat, és egyben a modern, fejlődő Szerbia jelképe is lesz. A Nikola Tesla repülőtér tavaly mintegy 9 millió utast fogadott, az idejév első felében pedig már több mint 4 millióan vették igénybe szolgáltatásait.
1: Időjárás.
0: Napközben többnyire napos időre számíthatunk, a gomoly felhőképződésből elszórtan, rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Gyenge vagy mérsékelt északnyugati-nyugati szél fúj. A legmelegebb nappali hőmérséklet 37 Celsius fok körül alakulhat.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: SMR. Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
5: Reklámot hallottak.

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Harmadik alkalommal rendezi meg kiállítását a Zombori Magyar Polgári Kaszinó fotószakköre. A csoport működéséről, valamint a nyári tárlat szemedgyönyörködtető alkotásairól kolléganőnk Lenner Tímea a szakkör vezetőjét és a kaszinó elnökét kérdezte.
3: Kőműves Zoltánnal beszélgetek, aki a Magyar Polgári Kaszinó fotószakkörének vezetője. Mikor alakult a szakkör, és hát mi minden tartalmaz ez a mostani kiállítás?
4: 3 évvel ezelőtt alakult a szakkör, azóta együtt vagyunk. Állandó tagjaink között 5 vannak, de vannak még más tagok, akik néha-néha eljárnak a szakkörre. Ebben a kiállításban azokat a fényképeket állítottuk ki, amelyeket az idei év alatt készítettünk. Voltunk együtt fényképezni, és akkor azokat a fényképeket állítottuk ki.
3: Tehát akkor tulajdonképpen 3 éves a szakkör, és 3 kiállítást jegyez eddig. Látunk itt klasszikus fotókat, csendéletet, tájképeket, de egészen absztrakt alkotásokat is. Kik állítottak itt ki név szerint, és hát egy kicsit elemezzük, hogy mit láthatunk.
4: A kiállítók nevei Zámbó Péter, Kapitány Matály Sarolta, Stok János, Szlákó Angéla és én, jó magam. A fényképeket úgy válogattuk ki, hogy minden évben el szoktunk menni valahova, közösen fényképezni, hogy tudjuk egymást támogatni, tanítani, vagy ellesni néhány trükköt egymástól. És az idén Levendulásban voltunk, és ott fényképeztünk. Tavaly pedig a busójáráson vettünk részt Mohácson, és a tavalyi kiállításon akkor az volt a fő téma. De mivel nem tud minden tag jönni velünk minden alkalommal, akkor szabad témát szoktunk hagyni a kiállításra, és így akkor van mindenféle téma.
3: Hogyan zajlik a szakkör munkája egész éven át?
4: A szakkör munkája az úgy működik, hogy szoktunk ilyen elméleti részen beszélgetni, vagy ezek a kirándulások, amikor együtt elmegyünk fotózni, általában így zajlik. Vagy ha valakinek van valamilyen ötlete, vagy problémája, akkor azt megbeszéljük.
3: Tehát kölcsönösen segítik egymást. Milyen gyakran jönnek össze, találkoznak egy-egy foglalkozásra, vagy szakköri alkalomra?
4: Hát a szakkör az úgy van, hogy minden kedden 5 órakor, de általában megbeszéljük, hogyha nem felel meg a tagoknak, akkor áttesszük másik napra. Vagy ha kiállítást szervezünk, akkor a nyomtatás miatt, vagy a fényképeknek a kitűzése miatt, akkor másnapot választunk. De általában ilyen 1-2 heti alkalommal találkozunk.
3: A szakkör vezetőjeként hogyan látja, meg egyáltalán így a kiállítást, mostani kiállítást is megtekintve, kialakult-e már saját stílus, egy-egy saját stílusú alkotó van-e a szakkörben, illetve ez a fejlődés történet, ez hogyan néz ki?
4: Hát mivel amatőr fotósok vagyunk, mindenki más stílusban fényképez, úgyhogy mondhatjuk, hogy már úgy jöttek, hogy a saját stílusukkal, de lehet, hogy együtt is alakulunk, úgyhogy fejlődünk.
3: De hát mindegyik a maga módján tulajdonképpen, mindegyik alkotó elég egyéni képi világgal rendelkezik, ugye, nem tudom, itt van Stok Jánosról is beszélhetünk, ugye ő neki egy egészen absztrakt sorozata van most itt, erről esetleg mit kell tudni?
4: Hát ő már régóta fotózik, úgyhogy ő neki nagy számú fotója van. Ez, amit most elhozott erre a kiállításra, ezek a fotók, ezek ilyen hosszú záridős fotók. Úgyhogy mivel mondom még egyszer, hogy amatőr fotósok vagyunk, mindenki szeret játszani a fényképezőgépével, kísérletezni, és akkor neki ez megtetszett, és ki is állítottuk.
3: Kapitány Matthijs Sarolta csendéletei is különlegesek.
4: Ő most kezd, de ő foglalkozik kézművességgel, úgyhogy nagyon nagy érzéke van az ilyen apró dolgokra és a motivumokra, úgyhogy ezek a csendéletei is egyből betaláltak, nagyon sikeresek.
3: Bagi Hilda levendulásában jártak. Az milyen élmény? Mitől több, hogy együtt mennek el fotózni, és egyáltalán maga ez a helyszín, ez a természeti környezet mit ad az alkotónak, személy szerint önnek?
4: Hát számomra olyan volt, amikor elmentünk oda, tudtuk, hogy itt most lehet fényképezni minden probléma nélkül, úgymond gátlástalanul, úgyhogy beszabadultunk, én kicsit késtem, de amikor megérkeztem, nagyon szép volt a környezet, és emberek voltak, úgyhogy el is lehetett kezdeni fényképezni. Sikerült is néhány fényképet csinálni mindjárt. Lehetett embereket fotózni, de lehetett makrót is, a növényeket, ezért van, az én fotóim között is van absztrakt, és van portréfotó, úgyhogy mindenféle.
3: Tervek esetleg következő kiállítást illetően, következő témákat illetően a szakkör szempontjából vannak-e?
4: Hát folytatjuk a munkát továbbra is, most nyári szünet van, de szeptemberben folytatjuk, és már megbeszéltük, hogy szeretnénk ilyen benti stúdiófotózást tanulni, ezért el fogunk hívni olyan fotósokat, akik ezzel foglalkoznak.
3: Szlákó Józseffel beszélgetek, aki a Zombori Magyar Polgári Kaszinó elnöke. Az lenne a kérdésem, hogy milyen értéket képvisel a Magyar Polgári Kaszinó életében a 3 évvel ezelőtt alakult fotószakkör?
5: Minden szakkörünk itt a Magyar Polgári Kaszinóban nagyon értékes. És minden embert és mindenkit, aki csatlakozik a szakkörökhöz, nagyon értékelünk. Hisz kevesen vagyunk is ebből a kevésből, meg kell őriznünk azt, amink van. Akkoriban az volt az elképzelés, hogy lehetőséget adunk azoknak is, akik esetleg amatőr szinten szeretnének fotózással foglalkozni, és nagyon lelkesen jelentkeztek egy páran. Akkor alakítottuk meg a fotószakkört azzal a céllal, tehát első és a legfontosabb cél, hogy lehetőséget adunk. A második viszont az is, nem titkolom, hogy megkértük a fotószakkörnek a tagjait, hogy mindenfajta rendezvényt kísérjenek végig, legyenek jelen, csináljanak fotókat, archiválják a történetet, és ez a Magyar Polgári Kaszinó számára nagyon fontos. Hisz ugye megemlíthetem, hogy előkészületben van a Magyar Polgári Kaszinónak a monográfiája, és többek között fotókat is kerestünk. És azt vettük észre, hogy vannak fotók, de nincsenek itt a Magyar Polgári Kaszinóban. Tehát nem a mi tulajdonunkban van, hanem a valamikori tagoknál, jelenlegi tagoknál. Tehát, és nem igazán tudtuk archiválni, tudtuk mindent archiválni fotókból is. És akkor jött ez az ötlet többek között, hogy hát ez valószínű jó lesz, és így is történik. Amióta a fotószakcsoport van, azelőtt is persze lettek fotók csinálva, de most eljönnek, kimozdulnak, oda mennek, közeli fotók, távoli fotók állandóan csinálják. Átküldik a közösségi oldal szerkesztő csoportnak itt a kaszinóból, és akkor az felkerül a közösségi oldalra is többek között. Sok felé megjelenünk ilyen módon, és persze archiválva vannak. A témák, amelyeket előhoznak, ez valójában tőlük függ, hogy mit szeretnének. Mindenféleképp lehetőséget adunk majd nekik egyéni kiállításra is majd, aki úgy gondolja, hogy és egymás között miután megbeszélték, hogy igen, azok a fotók megfelelőek ahhoz, hogy egy kiállítás legyen, egy önálló kiállítás, abban a percben, abban a pillanatban mi azt a lehetőséget meg is fogjuk adni. Nagyon érdekesek, én jelen szoktam lenni, néha jelen vagyok a fotók analizálásán, és hát meg kell mondani, hogy nagyon izgalmasan csapnak össze. Persze nem, itt nem veszekedés, egy konstruktív vitáról van szó, egy-egy fotóról, amiről mondjuk én, ha odaállok, azt mondom, hogy szép vagy nem szép, vagy inkább nem mondom ki a véleményemet, arról az egy fotóról rengeteg mindent tudnak beszélni, egyik is, a másik is, és akkor különböző szakmai hozzáállással is, hisz a szakcsoportban vannak olyanok, amelyek már nagyon régen foglalkoznak fotózással, sikereket értek már el bizonyos szinten, más kiállításokon is voltak, és vannak, akik még mindig amatőr szinten fotóznak, de nagyon szép, nagyon szépen haladnak előre. Tehát szép előrehaladásról van szó. Én biztatok mást is, hogy jelentkezzen, hisz egy izgalmas szakcsoportról van szó.
6: A Zombori Magyar Polgári Kaszinó fotószakkörének kiállítása a nyár folyamán tekinthető meg a kaszinó előcsarnokában.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Reklám következik.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Nada Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
7: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
8: A vászon ismét életre kel.
7: Ami volt, újra megtörténik.
8: Musikál a mozi.
7: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ajánlót hallottak.
9: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
10: Visszatérnek a régi szép emlékek.
1: A 107,1 MHz-en.

11 óra 38 perc van. Egy programot szeretnék önöknek ajánlani, hiszen ha még nem tervezték meg a hétvégéjüket, igazából két érdekes eseményt is figyelmükbe ajánlok. Elsősorban a fiatalokhoz szólok, hiszen ma Róka Fest Nosszán, a Rókatanyán, a délután folyamán előadások és kötetlen beszélgetések várják az érdeklődőket. Plavsik Anikó, mentálhigiénés szakember, Sorman László, költő, teológus lelkész és Berecki Enikő generáció kutató tart előadást az eseményen. Este pedig kulturális és zenei programok, valamint az Állampolgárok zenekar koncertje gondoskodik a hangulatról. És ha már zene, akkor elmondanám, hogy folytatódik a nyári koncertek a Zenepavilonban elnevezésű rendezvénysorozat a Palics Park Kft. Szervezésében. Holnap érdemes lesz kilátogatni a Palicsi tó partjára. A szabadkai Piazza Italia olasz kulturális központ énekesei koncerteznek, Gordana Vidákovics tanítványai lépnek fel pop és rock dalokkal 19 órától. Tehát ha tehetik, kapcsolódjanak ki és látogassanak el valamelyik rendezvényre.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: A szombati mozaik csapata mára búcsúzik, műsorunk végéhez értünk. A folytatásban viszont maradjanak velünk, délben híradó, majd muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében. A műsor filmdalokkal idézi meg a nyarat. 14 óra után Manó érkezik a stúdióba, és slágergyár lesz itt a 107,1-en. Holnap délelőtt Agrárvilággal kezdjük a napot Rafek Violetta szerkesztésében. A műsorban szó lesz arról, hogy nagy károkat okoz a sertéspest is Szerbiában, valamint hiányzik a csapadék a szántóföldeken, a napraforgó alsó levelei elkezdtek sárgulni. És ami vasárnap nem hiányozhat a Szabadkai Magyar Rádióból, az pedig a kívánság műsor. Manó teljesíti zenei kívánságaikat holnap. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Szuzanna, műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép, tartalmas délutánt, jó rádiózást! Találkozunk még!

0: ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyén Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A minőségi magyar zene.
4: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
4: Nálunk szól.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó témáiból. Pusztító viharok és erdőtüzek söpörnek végig Európán. Már csak 17 cm a Duna vízállása Bajánál. Várhatóan 1-2 hónapon belül elindulhat a személyi forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. 3 forrásból jutnak tankönyvekhez a Szabadka városhoz tartozó általános iskolák, és ma kezdődik az Európai Filmek Fesztiválja Palicson, mondom a részleteket. Európa több országában továbbra is szélsőséges időjárás nehezíti a mindennapokat. A korábbi hőhullámot heves viharok váltották fel, miközben több térségben erdőtüzek pusztítanak, és az aszály is egyre súlyosabb gondokat okoz. Franciaország középső és keleti részén a viharok következtében 2 ember vesztette életét, míg a németországi Baden-Württemberg tartományban 1 halálos áldozata volt a szélsőséges időjárásnak. A szupercellás zivatarok felhőszakadást, erős széllökéseket és akár 5 cm átmérőjű jégesőt is hoztak. Délkelet és délnyugat

0: Franciaországban mintegy 53 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok következtében. Hatalmas tűzvész pusztít Norvégiában, eddig több mint 100 ház semmisült meg, és több száz embert kellett evakuálni Drammennél Oslótól 50 kilométerre. Spanyolországban továbbra is kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek. Aragónia tartományban a lángok már több mint 12 ezer hektár perzseltek fel. Madrid közelében közel 1500 hektár égett le. Németországban a Müritz Nemzeti Parkban már csak nem egy hete tart a tűzoltás. A szakemberek abban bíznak, hogy a megérkezett csapadék megkönnyíti az oltási munkálatokat. Az aszály Nyugat-Európában is egyre komolyabb problémát jelent. Dél-Franciaországban a földközi-tenger rendkívül magas vízhőmérséklete veszélyezteti egy erőmű működését, mivel korlátozza a hűtéshez szükséges víz rendelkezésre állását. A Rajna alacsony vízállása miatt korlátozni kellett a hajóforgalmat, ami növeli a szállítási költségeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az idei nyár ismét rávilágít az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás jelenségekre és a klímaváltozásra. A tartós szárazság miatt tovább apad a Duna, Magyarország több szakaszán rendkívül alacsony vízállást mértek. Baján tegnap este mindössze 17 cm-es vízállást regisztráltak, ami a valaha mért legalacsonyabb értékek közé tartozik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint más mérőállomásokon is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál 7 cm-t, Esztergomnál mínusz 2 cm-t, Paksnál pedig mínusz 103 cm-t mutatott a vízmérce. Budapesten a Duna vízállása tegnap este 42 cm volt. A fővárosi vízművek közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás jelenleg nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását, ugyanakkor a tartós aszály egyre nagyobb terhet ró a folyókra és a tavakra, köztük a Velencei tóra is. Várhatóan egy-két hónapon belül elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, véli Magyar Péter magyar miniszterelnök. A következő napokban Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter Szerbiába utazik, ahol a szerb kormány illetékeseivel egyeztet a vasútvonal biztonsági berendezéseinek összehangolásáról. A magyarországi szakasz építése már befejeződött, a tehervonatok pedig ugyan csökkentett forgalomban február vége óta közlekednek az új pályán. A személyszállítás elindítását azonban többször is elhalasztották. Elő februárra, majd márciusra, végül húsvétra ígérték, ám egyik kitűzött időpontot sem sikerült tartani. A korszerűsített magyarországi szakaszon két vágány épült, a pályát óránként 160 km-es sebességre tervezték. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint Budapest és Kelebia között 90 percre csökkenhet a menetidő. A Budapest-Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszát 2022. márciusában, az Újvidék-Szabadka szakasz pedig 2025. októberében adták át, így a teljes szerbély vonal már tavaly ősz óta üzemel. Drágult az üzemanyag Szerbiában, péntek délutántól a 95-ös benzin literenként ára 198 dinárra emelkedett, vagyis 2 dinárral többe kerül, mint egy héttel ezelőtt. A dízel ára is emelkedett, az eurodízelért 222 dinár kell fizetni literenként, ami szintén 2 dináros emelkedés. Az új hatóságilag meghatározott maximális árak egy hétig, a következő péntekig maradnak érvényben. Szabadka városa a 2026-27-es tanévben is ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket biztosít az általános iskolások számára. Azoknak a tanulóknak, akik a tankönyveket a várostól kapták, a tanév végén vissza kellett szolgáltatniuk azokat, és amennyiben jó állapotban maradtak, a következő tanévben is használhatók. Az iskolák ezzel három forrásból jutnak tankönyvekhez. Szabadka városától, az Oktatásügyi Minisztériumtól a speciális oktatási igényű tanulók számára, valamint a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára szintén az Oktatásügyi Minisztériumtól a magyar nyelven tanuló diákok részére. Mecseri Anita riportja.
1: A csantavéri Hunyadi János általános iskolában már sikeresen szétválogatták a következő tanév könyveit, a munkafüzeteket, a feladatlapokat, amikbe írtak a gyerekek, újra be kell szerezni. A jó állapotú tankönyveket viszont a következő tanévben is használhatják a diákok. A kiadványok pótlása folyamatban van, a közbeszerzés már a végéhez közeledik, így a tervek szerint minden diák augusztus végéig megkapja a tankönyvcsomagjait. A Szabadka város által biztosított tankönyvcsomagokból az alsós magyar nyelven tanulók matematika, környezetünk, természet és társadalom, valamint idegen nyelvből kapnak tankönyveket és munkafüzeteket. A Magyar Nemzeti Tanács javaslatára az Oktatási Minisztérium biztosítja a magyar nyelv és irodalom, valamint a zeneművészet tankönyveket. A felsős magyar diákok pedig részesülnek matematika, első idegen nyelv, földrajz, történelem, kémia, fizika és biológia tankönyvekben. Az ő esetükben is az MNT javaslatára az Oktatásügyi Minisztérium biztosítja a magyar nyelv és irodalom tankönyveket, zeneművészet tankönyvet, történelemből kiegészítő füzeteket és a 6. osztályosok számára képzőművészet tankönyvet. Szabó Gábor, a csantavéri Hunyadi János általános iskola igazgatója.
2: Kiválogattuk azokat a tankönyveket, amelyek újra használhatóak, illetve nem annyira károsultak a tanév folyamán, amit újra ki tudunk majd osztani a tanulók számára, illetve nyilván azokat a könyveket, tankönyveket, feladatgyűjteményeket, amelyek megviseltek, vagy beleírott valamilyen tartalom, azokat pedig kiszelektáltuk. Ezután, amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag az önkormányzatnak le kellett adnunk egy olyan összesített táblázatot, amelyben feltüntettük, hogy mennyi az a rendelkezésre álló tankönyv, amely következő évre itt megtalálható Hunyadi János általános iskolában, és ehhez természetesen hozzárendeltük azt is, amennyi tankönyv, új tankönyv igényünk van még a következő tanévre.
1: Szabadka város területén egy éve mind a 20 általános iskola szerb, horvát és magyar nyelvű diákjainak is biztosít az önkormányzat anyagi forrás tankönyvek beszerzésére, ezzel is segítve a szülők helyzetét, ugyanis korábban a tankönyvek beszerzése több 100 euróba is kerülhetett. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
3: Ez az összeg meghaladta 100 millió dinárt az előző költségvetési évben, viszont az idén elég volt 50 millió dinárt biztosítani erre a célra, ugyanis a tanév végén a diákok vissza kellett, hogy vigyék a tankönyveket az iskolákba, és egy bizottságot alapított minden általános iskola, mely megvizsgálta a visszahozott tankönyveknek az állapotát. Nyilván munkafüzeteket nem lehet újra használni, mert azok mindegyike ki van töltve.
1: Azokat a munkafüzeteket, amelyek már nem használhatók fel újra, az iskolák elraktározzák, és a tervek szerint a későbbiekben újrahasznosításra küldik.
0: A Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programjának támogatásával megvásárolt földterületek közel 80%-a 5 hektárnál kisebb, ami újabb bizonyíték arra, hogy a program a kisebb családi gazdaságok fejlődését jelentősen segítette, mondta Juhász Bálint. A VMS intézőbizottságának elnöke a közösségi oldalán közzétett videójában azt közölte, 5374 hektár termőföldet vásároltnak meg a Vajdasági Magyar gazdák. Szerint ez nagyon jól példázza, hogy zömében nem a nagy gazdákat támogatták.
4: Ha csak ezt csináltuk volna, az is egy kiemelkedő eredmény lenne, ettől sokkal többet. A termőföld megvásárlása és a közösség birtokába megszerzése, megtartása projektrész, programrész is nagyon jól példázza, hogy nem a nagy gazdákat és a nagy területek megvásárlását támogattuk zömében, inkább kisebb részben, hanem a kis területeket. 1058 projekt, ha ezt levetítjük az 5374 hektárra, akkor egy átlagos 5 hektáros megvásárolt földterület jön ki. Ha megnézzük a projekteknek a szórását, akkor azt láthatjuk, hogy az 5 hektártól kisebb területeknek, megvásárolt területeknek a száma meghaladja 800-at, 825 körül alakul, tehát több, mint a projektek 80%-a az átlagtól kisebb terület megvásárlására irányul. És a 20 hektárt meghaladó területek nagysága, illetve száma is összességében 45. Innen is látszik, hogy fontos volt, hogy eljussunk az emberekhez, a kisebb gazdaságokhoz, és hogy mindenki, akinek volt ötlete, volt lehetősége földet vásárolni, az meg tudta valósítani a projektjét, hiszen itt is 10-ből 9 nyertes projekt volt, csak pályázni kellett, és az alapvető formai és szakmai feltételeknek megfelelni.
0: Nyitott és érdeklődő volt a budapesti hozzáállás a vajdasági magyarokhoz, ezt tapasztalta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttsége, amikor nemrég a Tisza kormány illetékeseivel és országgyűlési képviselőivel találkozott a magyar fővárosban. A megbeszéléseken a határon túli politika jövője, a vitatott vajdasági támogatások, valamint a közösség drámai fogyása és a VMU 16 pontos programja került középpontba. Rózsa Zsombor, a VMU koordinációs testületének elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban nyilatkozott a hivatalos látogatás részleteiről. Orosz Ildikó összeállítása.
5: Megtisztelőnek tartja a Vajdasági Magyar Újrakezdés koordinációs testületének elnöke, hogy a Tisza kormány megalakulása után az ő delegációjukat hívta meg először Vajdaságból Budapestre. Ez volt Kollai István, Magyarország határon túliakért felelős helyettes államtitkárának első tárgyalása, aki pontosan tudja, hogy Vajdaságban milyen a helyzet, hangsúlyozta Rózsa Zsombor. Elmondása szerint Budapest alapállása a határon túli magyarok iránt nem változott az előző kormányhoz képest. A szemlélet és a célok tehát maradtak, de a gyakorlati megvalósítás módja átalakulhat.
6: Inkább a módszer vagy a gyakorlati megvalósítás fog megváltozni, mert hát komoly kérdéseket vet fel az, ahogy ez eddig működött az elmúlt 16 évben, úgyhogy ez biztos, hogy ebben a formában így nem fog folytatódni. A kormány részéről látunk egy óriási nyitottságot, ami azt jelenti, hogy minden vajdasági magyar szervezet felé nyitottak, úgyhogy az már többet nem tud úgy megtörténni, hogy egy párt vagy egy szervezeten keresztül zajlik minden, hanem itt bizony mindenkinek része lesz abban, hogy a vajdasági magyarság érdekeit kellőképpen tudja képviselni.
5: Rózsa Zsombor úgy tudja, hogy a Magyarországról érkező kulturális és civil szervezetek támogatásainál nem várható leállás, ezeket folyamatában kifizetik. A bizonytalanságot szerinte elsősorban a Prosperitáti Alapítvány pályázati rendszere és az ottani forrás felhasználás körül felmerült kérdések okozzák. Úgy fogalmazott, Budapest az egész támogatási rendszert átvilágítás alá vonja. A tárgyalásokon kiemelt téma volt még a vajdasági magyarok fogyatkozó száma. Rózsa Zsombor példátlanul tragikusnak nevezte a helyzetet.
6: Ez egy olyan folyamat, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk, és itt a magyar kormány is kérte a meglátásainkat, és én azt gondolom, hogy ebben például előre fogunk tudni lépni. A magyar kormány tervezi, hogy egy mindent átfogó felmérést készítsen, hogy egyáltalán valóban lássuk a valós számokat, illetve a közösségünknek a valós állapotát.
5: A Vajdasági Magyar Újrakezdés már most az őszi Magyar Nemzeti Tanácsi Választásra készül. Ennek jegyében dolgozta ki 16 pontos programját. A koncepció egyik alappillére, hogy az MNT hagyományos területei mellé új munkaterületeket vonnának be, mint amilyen az ifjúságpolitika vagy a népesedés és családpolitika. Kampányuk során két kulcsfogalommal szeretnék meggyőzni a választókat, hitelességgel és szakmaisággal. Rózsa Zsombor változást ígér, vagyis új működési módot, szélesebb társadalmi bevonást, erősebb szakértői bázist és nagyobb átláthatóságot. Szerinte ez a vajdasági magyar közösség legfontosabb érdeke.
0: Ma kezdődik a 33. Palicsi Európai Filmfesztivál, amelyet július 18-a és 22-e között rendeznek meg Palicson és Szabadkán. A vetítések három helyszínen zajlanak, a Nyári Színpadon, az Abbázia moziban, valamint az Eurocinema mozitermében. Az idei fesztiválon átadják a Livka Sándor díjat Mundrucó Kornél magyar filmrendezőnek és Rádos Báj szerb alkotónak. Az Underground Spirit díjat pedig Helena Wittmann német filmrendező veheti át a fesztivál első napján. A megnyitott ma este 9 órakor tartják a Palicsi Nyári Színpadon. Csernai Panna riportja.
7: A fesztivál idén is a kortárs európai filmművészet legfrissebb alkotásait vonultatja fel. A programban játékfilmek, dokumentumfilmek és rövidfilmek egyaránt helyet kaptak. Miroslav Mogorovics, programigazgató.
8: Az
7: idei program nagyon eklektikus az alkotói stílusok és filmgyártás szempontjából. Úgy véljük, élvezni fogják. Mondhatnám, a program rendelkezik egy adag egzotikussággal is, amennyit Európa nyújtani tud. Olyan filmekkel foglalkoztunk, illetve olyan filmeket válogattunk, amelyek könnyen kapcsolatot teremtenek a közönséggel, ugyanakkor megfelelően képviselik az idei és a tavalyi filmtermést is. A fesztivál fő versenyprogramjának vetítéseit a Palicsi nyári színpadon rendezik meg, idei fókuszországa pedig Németország. A filmvetítések mellett idén is számos kísérő programmal készültek a szervezők. A fesztivál ideje alatt két könyvbemutatót is tartanak, a Szabadkai Szabad Egyetem előcsarnokában pedig megtekinthető Slobodan Cica Perovics szerb és jugoszláv színész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás. A programot közönségtalálkozók és zenei estek is színesítik. Ilia Tatić, vezető producer. Nagyon jó hangulatban várjuk a fesztivált. Örülünk, hogy ismét találkozhatunk a művészekkel és a közönséggel a Palicsi nyári színpadon, valamint a többi fesztivál helyszínen. Bízunk benne, hogy egy igazán sikeres fesztivál elé nézünk. A 33. Palicsi Európai Filmfesztivál július 22-ig tart. Az 5 nap alatt számos európai alkotást vetítenek, miközben a közönség a filmkészítőkkel is találkozhat a különböző kísérő programokon.
8: Sport.
0: Franciaország és Anglia csap össze a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronz mérkőzésén ma este a Miami stadionban. A találkozó közép-európai idő szerint 23 órakor kezdődik. Bár egyik csapat sem a világbajnoki címért lép pályára, a harmadik hely megszerzése továbbra is komoly presztízst jelent. A világbajnokság döntőjét vasárnap, július 19-én rendezik, ahol Spanyolország és Argentína mérkőzik meg a trófeáért. A pontos idő 12 óra 18 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Körforgalom épül Szent Tamás legnagyobb közlekedési csomópontján. Barackból idén nincs hiánya a szabadkai tejpiacon. Mondom a részleteket. Körforgalom épül Szent Tamás legnagyobb közlekedési csomópontján a katolikus templom és a Jován Jovánovics Máj általános iskola között. A munkálatok július 6-án kezdődtek, és várhatóan szeptember 1-én fejeződnek be. Paracki László és Vajtai Viktória tudósítása.
9: Szent Tamáson ideiglenesen lezárják a forgalmat az épülő körforgalom közvetlen közelében található utakon, illetve utcákban. A korlátozás a Petárdrápsin, a Liszt-Ferenc, a Dózsa-György és a Filip-Visnyik utcákat érinti. A Verbász-Óbecse főúton, valamint a Petárdrápsin és Filip-Visnyik utcákban a közlekedés továbbra is folyamatos lesz, de külön jelekkel szabályozzák azt. István Károly.
10: Én Szent Tamás születésűs vagyok, itt is fejeztem az állami iskolát, minden. Hát szerintem most már kellett egy valami kis változás, mert nagyon túlzsúfolt volt ez a forgalom, úgyhogy már évek óta várjuk, hogy valami történjen.
9: Verbász és Óbecse irányába egyelőre zavartalan a közlekedés. Az önkormányzat képviselői kérik a járművezetőket, hogy alternatív útvonalakat használjanak, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az új körforgalom építése hatékonyan és zavartalanul történjen. Szabados Fodor Beáta, a Szent Tamási Községi Tanács kultúrával és tájékoztatással megbízott tagja.
11: Ez nem csupán egy közlekedési fejlesztés, hanem egy közbiztonsági beruházás. A környéken található az iskola, ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy a sok gyerek miatt biztossá tegyük ezt a csomópontot, ahol eddig 6 utca érkezett egybe.
9: Az első Szent Tamási körforgalom megépítéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítését, valamint a munkálatokat a tartományi kormány támogatta. Radivoj Debejácski, Szent Tamás polgármestere. Amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kivitelezők garantálták. A munkálatokat a hivatalosan meghatározott határidő előtt befejezik. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az iskola kezdete előtt valóban minden munka elkészüljön. Célunk, hogy szeptember 1-ére szinte valamennyi munkálat befejeződjön. Vannak azonban bizonyos problémák a föld alatti közművezetékekkel, amelyek egyszerűen nem szerepeltek a tervekben. Ezeket korábban évekkel ezelőtt építették ki, és sajnos a jelenlegi munkálatok tervezésekor nem vették őket figyelembe. Ez némileg lassítja a kivitelezést, de bízom benne, hogy a következő néhány napban sikerül megoldanunk ezeket a problémákat, és így már szeptember folyamán, sőt, reményeim szerint akár a tanév kezdetére, a munkák jelentős része, hanem az összes befejeződik. A katolikus templom és az iskola közötti területen lévő kereszteződések új forgalmi megoldása nagyobb biztonságot nyújt majd minden közlekedő számára. A körforgalom pedig a forgalmi csomópont tehermentesítését eredményezi majd.
0: Barackból idén nincs hiány a szabadkai tájpiacon. A bőséges kínálatnak köszönhetően sokan most szerzik be a nyár egyik legkedveltebb gyümölcsét. Van, aki frissen fogyasztja, mások lekvárt, befőttet vagy szörpöt készítenek belőle. Vajtai Viktória riportja.
9: A szabadkai tejpiacon már javában tart a barack szezon. A vásárlók folyamatosan érkeznek, sokan nem csak friss fogyasztásra vásárolnak, hanem már a lekvárfőzéshez és a befőzéshez is most szerzik be az alapanyagot. Bálint Zoltán.
8: Megesszük, és még egy részét beteszik a hűtőbe, úgy kimagozva, és akkor frissen szedjük, és friss lekvárunk van, amikor kell, gyorsból, fél óra alatt, tudja, hogy kell csinálni.
12: Akkor inkább maguk csinálják a lekvárt.
8: Persze. Annyit veszünk, amennyit gondolunk, hogy elég is. Mert mostan tényleg nem mondom, hogy olcsó, de jó áron van, nem mint azelőtt.
9: Akik otthon szeretnék elkészíteni a lekvárt vagy a befőttet, azok idén könnyen találhatnak hozzá megfelelő alapanyagot. Az árusok szerint az idei termés szépen alakult, és sokan vásárolnak frissen fogyasztásra is. Bátori Hermina, eladó.
13: Jelenleg a piros kopasz és a piros őszi barack érik, ezek még nem magba váló fajták, ezért az emberek inkább csak enni viszik. Pár kilót, tehát 1-2 kilót fognak venni. A jövő héttől fog elkezdődni a magba váló fajták érése, az már egy kicsit megváltoztatja a helyzetet, akkor már ládaszámra szokták, mert kezdik eltenni, akinek még szokásában van.
9: Hosszú hónapok munkája szükséges ahhoz, hogy a barack a piacokra kerülhessen. A termelők szerint az idei év kedvezett a gyümölcsnek, ami a mennyiségen és a minőségen is meglátszik. Nagy György János, termelő.
14: Idén az őszi barack termés jó, illetve elég sok lett, mivel tavasszal túléltük a fagyokat. Egy nagyon kicsi fagy volt itt a környéken is, de hál' Istennek megmaradt az őszi barack. Hát a betakarításnak úgy felén vagyunk nagyjából, az első fajtákat most fejeztük be, leszedtük, későbbi fajták majd egy 2-3 hét múlva kezdenek érni.
9: A friss gyümölcstől a házi lekvárokig hosszú utat jár be a barack, de úgy tűnik idén sem a kínálatra, sem az érdeklődésre nem lehet panasz. A szezon pedig még egy ideig biztosan kitart. A bőséges kínálat nem csak a szabadkai piacon figyelhető meg, az előrejelzések szerint Európában erős barack szezon várható. Az idei termés 8%-kal haladhatja meg a tavalyit, és 13%-kal az elmúlt 5 év átlagát.
0: A pontos idő 12 óra 24 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
0: Szabadkán és környéke jelenleg 34 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Napközben többnyire napos időre számíthatunk, a gomoly felhő képződésből elszórtan rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az éjszaka folyamán a zivatarzóna gyorsan kelet felé vonul, és az előrejelzések szerint július 2. felének végéig változékony záporokkal és zivatarokkal tarkított időjárásra kell készülni.
16: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
17: Hallgasson bennünket.
18: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
17: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
20: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
20: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
21: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
22: Várom a postást.
21: Jön a nyugdíj?
22: Azt várhatom.
21: A számlákat hozzák.
22: Na azt nem várnám.
21: Hát akkor?
22: Ma hozzák a 7 napot.
23: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
20: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Változnak az évszakok,
3: olyan búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
5: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
4: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben összesen 52 településen van jelen. A járvány miatt pedig eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamocsi szermezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon, Mitrovica területenek egy részén és Sabácon. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet. Emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznó állomány gyérítésére is készülnek. Hangsúlyozta, hogy már egy kisebb mulasztás is elegendő lehet a fertőzés tovább terjedéséhez, ezért a gazdáknak különösen fontos betartaniuk a járványvédelmi előírásokat és a fertőtlenítési szabályokat, közölte a tanyog. Glamocsi kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Egyre több országban továbbra is szélsőséges időjárás nehezíti a mindennapokat. A korábbi hőhullámot heves viharok váltották fel, miközben több térségben erdőtüzek pusztítanak, és az aszály is egyre súlyosabb gondokat okoz. Franciaország középső és keleti részén a viharok következtében 2 ember vesztette életét, míg a németországi Baden-Württemberg tartományban egy halálos áldozata volt a szélsőséges időjárásnak. A szupercellás zivatarok felhőszakadást, erős széllökéseket és akár 5 cm átmérő jégesőt is hoztak. Délkelet és délnyugat Franciaországban mintegy 53 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok következtében. Hatalmas tűzvész pusztít Norvégiában, eddig több mint 100 ház semmisült meg, és több száz ember kellett evakuálni. Spanyolországban tovább

0: továbbra is kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek. Aragónia tartományban a lángok már több mint 12 ezer hektárt perzseltek fel. Madrid közelében közel 1500 hektár égett le. Németországban a Müritz Nemzeti Parkban már csak nem egy hete tart a tűzoltás. Közben a Rajna alacsony vízállása miatt korlátozni kellett a hajós forgalmat, ami növeli a szállítási költségeket. Újabb szakaszához érkezik a belgrádi Nikola Tesla repülőtér fejlesztése. A tervek szerint az Expo 2027 világkiállítás kezdetéig 3 új beszállókapu, 3 váróterem és 4 új repülőgép állóhely készül el, jelentette be Gyuro Macut miniszterelnök a munkálatok helyszínén tett látogatásán. A kormányfő szerint a repülőtér a jövőben a régió meghatározó légi közlekedési csomópontjává válhat, és egyben a modern, fejlődő Szerbia jelképe is lesz. A Nikola Tesla repülőtér tavaly mintegy 9 millió utast fogadott, az idei év első felében pedig már több mint 4 millióan vették igénybe a szolgáltatásait. A Szerbiai Szocialista Párt továbbra is határozottan és bátran dolgozik Szerbia érdekeiért, jelentette ki Ivica Dačić pártelnöke a párt megalakulásának 36. évfordulója alkalmából. Dačić hangsúlyozta, hogy a Szocialista Párt két alapelvre épül, az államépítő szemléletre és a szocialista értékekre. Mint fogalmazott, a párt számára Szerbia érdekei minden más szempontot megelőznek, ezért az állami érdekeket a párt érdekek fölé helyezik. Hozzátette, hogy a szocialista elvek közé tartozik a társadalmi igazságosság, a szociális védelem, a társadalmi javak igazságosabb elosztása, valamint a méltányosabb adóztatás. A politikus emlékeztetett arra, hogy a párt 1990. július 18-án alakult meg a szerb nemzeti és állami érdekeket képviselő mozgalomból, melynek élén Slobodan Milosevic állt. Dačić az évforduló alkalmából kijelentette, az SPS a jövőben is a népet szolgáljuk jelmondat szellemében folytatja munkáját.
1: Időjárás.
0: Napközben többnyire napos időre számíthatunk, a gomoly felhő képződésből elszórtan rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az esti órákban Szerbia nyugati részén erőteljesebb zivatarok várhatók, amelyeket helyenként jégeső, valamint erős és viharos széllökések is kísérhetnek. Az éjszaka folyamán a zivatarzóna gyorsan kelet felé vonul. Az előrejelzések szerint július második felének végéig változékony, záporokkal és zivatarokkal tarkított időjárásra kell készülni.
2: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A főhős ellovagol a messzeségbe.
2: A repülő csészehaj leszáll.
4: Valaki fegyvert ránt.
2: Más pedig szerelmesen ölel.
4: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
2: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
4: Muzsikál a mozi.
2: A 107,1 MHz-en. Nyáridézőt tartunk filmzenei műsorunkban. Garantált a forróság és a hűsítő víz, legalábbis a filmekben, de a dalokban is. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Die Hard 3, az Élet mindig drága című 1995-ös akciófilm elején hallható a Summer in the City. Jeremy Irons rossz fiúként tesz is róla, hogy megizzassza Bruce Willist és Samuel L. Jacksont. A folytatásban is marad a füllett tematika, a nyár, az Apám a hős című film trópusi hangulatot idéz.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Az apám a hűs egy francia-amerikai romantikus vígjáték 1994-ből. A helyszíne a trópusok. A téma a vakációzás, és természetesen a szerelem. I come from the island. Here, man.

A 14 éves Nicole, aki nyíladozó nőiessége tudatában készen áll a nagy ő fogadására, valóságos Isten csapásaként éli meg, hogy édesapjával egy kéthetes trópusi vakációra kell utaznia. El szörnyű érzés pusztán addig tart, míg meg nem pillantja az ellenállhatatlan bent. Valóságos haditervet sző álmai férfiának elcsábítására, melynek lényege egy nem mindennapi történet, miszerint az idősebb férfi tulajdonképpen a szeretője, aki azért álcázta magát az édesapjának, mert nemzetközi kém lévén így akar feltűnés nélkül elvegyülni a tömegben.

Annak idején ismert és népszerű volt Móbi azon dala, amelyik a Part című 2000-ben bemutatott drámában hallható. Danny Boyle filmjében, a The Beach-ben Leonardo DiCaprio játssza a főszerepet, no meg egy titkos sziget.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. Az Entai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Richard azért utazik el Tájföldre, hogy valami kalandosra igazira bukkanjon. Egy olcsó szállodában megismerkedik két franciával, valamint egy idősebb világutazóval, aki egy titkos sziget valószínűtlen történetét meséli el. A fiú rábeszéli újdonsült ismerőseit, hogy együtt induljanak útnak a szigetre térkép alapján. Amikor elérik az úti céljukat, hozzájuk hasonló utazók kis közösségét találják a szigeten.

igazi nyári tengerparti film a 2017-es Baywatch című amerikai akcióvígjáték. A sorozat népszerű volt, elkészült tehát a film, csak már nem David Hasselhoff-val, hanem Dwayne Johnsonnal a főszerepben. Ám Hasselhoff is megjelenik a vásznon, sőt Pamela Anderson is. A Baywatch filmben Zac Efron is játszik.

A nagy sikerű tévésorozat a Baywatch mozi verziójában az elkötelezett vízimentő összeakasztja a bajuszt egy pimasz újonccal. A két vetélytárs azonban összefog, amikor arról van szó, hogy fel kell göngyölíteniük egy bűnügyet, amely az egész öböl jövőjét veszélyezteti. Feszes helyzetek és feszes izmok, dagadó hullámok, némi poén és az elmaradhatatlan parányi bikinik. A folytatásban is a Baywatch dalait hallhatják. Ez volt a Muzsikálom Ozi Orosz Ildikóval.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben, összesen 52 településen van jelen. A járvány miatt pedig eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamocsi szermezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon, Mitrovica területének egy részén és Sabacon. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet. Emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznóállomány gyérítésére is készülnek. Hangsúlyozta, hogy már egy kisebb mulasztás is elegendő lehet a fertőzés tovább terjedéséhez, ezért a gazdáknak különösen fontos betartaniuk a járványvédelmi előírásokat és a fertőtlenítési szabályokat, közölte a tányok. Glamocsit kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek egy súlyos közlekedési balesetben Csóka közelében. A baleset ma reggel 4 óra 50 perckor történt, amikor egy 7 utas szállító kisbusz megállt, és egy személyautó hátulról belerohant. Az ütközés erejétől a személyautó 84 éves csókai sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz 7 sérült utasát az Zentai Közkórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesültek. Egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek, amikor robbanó szerkezet lépett működésbe egy családi ház udvarán, a Pancsovához tartozó tárcson, közölte a szerb belügyminisztérium. A sérülteket azonnal kórházba szállították. A rendőrség biztosította a helyszínt, a helyszínen és a pancsovai felsőfokú ügyészséggel együttműködve zajlik. A belügyminisztérium közleménye szerint a rendőrség vizsgálja az eset minden körülményét. Jelentős torlódásokra kell számítaniuk azoknak, akik ezen a hétvégén az Adriai tenger felé indulnak. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakultak ki. A Horvát Autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mintegy 6 kilométeres torlódás a Zágráb melletti Lucskó fizetőkapunál alakult ki, az A1-es autópályán Split irányába.

0: Hosszú várakozásra kell számítani az A2-es autópályán is, a szlovén határ felé vezető szakaszon. Lassabb a haladás több más autópályán is, így az A3-as, az A4-es és az A6-os-1-es szakaszain, valamint a Krök-szigetére vezető híd környékén is megnövekedett forgalom nehezíti a közlekedést. A horvát közlekedési hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel a hétvégi csúcsforgalom miatt.
1: Sport.
0: Franciaország és Anglia csap össze a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronz mérkőzésén ma este a Miami stadionban. A találkozó közép-európai idő szerint 23 órakor kezdődik. Bár egyik csapat sem a világbajnoki címért lép pályára, a harmadik hely megszerzése továbbra is komoly presztízst jelent. A világbajnokság döntőjét holnap, július 19-én rendezik, amikor Spanyolország és Argentína mérkőzik meg a trófeáért.
1: Időjárás.
0: A gomoly felhőképződésből elszórtan rövid ideig tartó záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az éjszaka folyamán a zivatarzóna gyorsan kelet felé vonul.
2: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
3: Készül a színpad, jönnek a sztárok, a régi kedvencek, kiket nagyon vár.

0: és olyan jó, hogy fel nem fogható. Slágerkult.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szombaton és szombatonként ezen a hullámhosszon a 107,1, a 107,9 MHz és az egész világon követhető műsor startol pillanatokon belül, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség, sőt van még egy lehetőség, hogy nem volt mindig a rádiózás történetében, hogy beleszólhattok a műsor zenei arculatába. 0-66-36-36-33, ez az elérhetősége. Mit vannak előttem a monitorra, oda kell írni, csak is kizárólag írásba, és csak is oda írjatok, mert azt látom, napra készen, illetve napra készen, pillanatra készen látom, mikor érkezik valami zenei kérés, és vegyétek figyelembe, a nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de nincs semmi sem kőbevésbe. Fő cél az, hogy jól érezzük magunkat ezen a szombaton délutánon, és belejszólhatunk egymásig hangulatába. Jó magam, Kis János Manu vagyok, a technikai munkatársa keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, Sóti Tamásról van szó. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ez a hullámhosszon. Az első felvételt már ki is választottam, egy verőfényes nyári napról szól a dal, miről másról, ha kinéztek az ablakon, ez van körülöttünk. Mi az, ami ez van körülöttünk? Sunny Day!

A következő zeneszámot azért választottam, mert tulajdonképpen a napokban valami nagyon-nagyon megütötte a fülemet, és kíváncsi vagyok a hallgatóknak a véleményére, ugyanis tulajdonképpen egy műsorban arról volt szó, hogy a hőségriadó van az északi féltekén, erdőtüzek mindenfelé, száradnak ki a tavak, és micsoda találó módon a zenei szerkesztő azt a zeneszámot választotta egy ilyen műsor után, ami úgy kezdődik, hogy Tumble and Asian, ami azt jelenti magyarul, hogy esik a hó.

0: Egy zenekérést fogok most teljesíteni. Kornélia zenekérés SMS oldalunkra. Jóval a műsor kezdet előtt befutott, üdvözlet mindenkinek ebben a szép meleg nyári nap. Hát milyen legyen a nyári nap, ha nem meleg. És egy felvétellel szeretné szebbíteni a szombat délutánját a slágergyár hallgatóinak, és így hangzik, szemedben megcsillant egy könycsepp.
1: Szemedben megcsillant egy könycsepp.

A következő pár percben Ibolya kérés, egy nagy hang következik, valahol a 60-as években, legfőjebb a 70-es évek elejében is kicsit belenyúlt a sikertörténet, amit úgy neveztek, fémjeleztek, hogy John Robles, nem ez a legismertebb felvétel, amit Ibolya szeretné meghallgatni, de ez is világsiker volt. A dal címe Cheryl Moana Marie.

István és Géza SMS-ben jelentkezett Kishegyesről. Jóval a műsor kezdet előtt hozzám eljutott zenei kérésük. Üdvözlet mindenkinek, hogy szebb legyen a szombat délutánjuk. A Hókeringőt szeretnék meghallgatni.

Az apró hirdetések előtt még egy zenekérést tudok teljesíteni, méghozzá egy virágnemi hallgatók kedvében fogok járni, aki azt a felvételt szereti meghallgatni, mely eredetileg olaszul jelent meg annak ideig, ki tudja mikor, de nagyon régen. Nata per me volt a dal címe, megjelent a magyar változata is nem sokkal utána, és ő ezt a magyar változatát szeretni meghallgatni, mert őri számára szép emlékeket. A dal címe Nekem születtél.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
5: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
5: a 024-222-638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
5: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
7: Hétköznaponként 12:30-tól, valamint délután 13:30-től.
5: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-5:00.
7: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
5: 222 638-as számon.
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Ezen a délutánon
9: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
10: A Foreigner együttes felvétele következik, egy állandós lágergyár hallgató kérésére. A dal címe magyarra fordítva azt jelenti, szeretném tudni, mi is az a szerelem. Eredeti címe így hangzik, I wanna know what love is.

Az állni kérés SMS oldalunkra Viola aláírással futott be, az állandó hallgatók közé tartozik. Szép napot kíván mindenkinek, és a Találkozás című dalt szeretné meghallgatni.

Két felvétel következik a hírek előtt. Az első egy aktuális téma, nyári hazugságokról szól, mert ez a dal címe Nyári hazugság, majd utána amire felvétele következik, ez egy instrumentál dal, címe Blue Sky, a kék égről szól, és egészen addig fog szólni, amíg félbe nem szakítjuk a hírek előtti reklámokkal.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és...
1: 51 045.
0: Ha szeretnél magyar nyelven

0: 0614 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 0600 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A tartós szárazság miatt tovább apad a Duna. Magyarország több szakaszán rendkívül alacsony vízállást mértek. Baján tegnap este mindössze 17 cm-es vízállást regisztráltak, ami a valaha mért legalacsonyabb értékek közé tartozik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint más mérőállomásokon is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál 7 cm-t, Esztergomnál mínusz 2 cm-t, Paksnál pedig mínusz 103 cm-t mutatott a vízmérce. Budapesten a Duna vízállása tegnap este 42 cm volt. A fővárosi vízművek közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás jelenleg nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását. Ugyanakkor a tartós aszály egyre nagyobb terhet ró a folyókra és a tavakra, köztük a Velencei tóra is. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben összesen 52 településen van jelen. A járvány miatt pedig eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamocsis szermezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon, Mitrovica területének egy részén és Sabacon. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet, emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznóállomány gyérítésére is készülnek. Glamocsik kiemelte, az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Ma kezdődik az Európai Filmek Palicsi Fesztiválja, Szerbia egyik legjelentősebb művészeti rendezvénye. A nemzetközi válogatásban szerepel a görög Stefanos Tsitsipas Elena változása, a spanyol Julia de Paz a jó lány, a német Simon Verhoeven Ó, ez az üresség, ez a szörnyű üresség, valamint a szerb Jelena Bájit Jocsics Szent György ikonjának őrzője című filmje. Idén sem lesz hiánya magyar rendezők filmjeiből. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása a fődíjért versenyez, emellett 5 további magyar film is látható lesz. Mayer Bernadett, Mami Blue, Nagy Borbála, Mambo Maternika, Bokor Attila, Romzsa Tódor, Vámos Zoltán, Légszomj és Bicskei Zoltán Bolond Mese Pusztai Ballada című filmje. A fesztivált július 18 és 22 között rendezik meg. Összedőlt tegnap Prága egyik legnagyobb köztéri szobra, a Barrandov hív keleti hídfőjénél álló Egyensúly című monumentális betonalkotás. A több tonnás szobor régóta rossz műszaki állapotban van, felújítását már korábban is tervezték. A lezuhanó betondarabok részben eltorlaszolták a híd melletti utat és a kerékpárutat. Személysérülés nem történt, mert a szobor összeomlása

0: Senki sem tartózkodott a közelben. Az esetről videófelvétel is készült. Az 1985-ben felállított alkotás Csehszlovákia egyik legismertebb monumentális betonszobra volt. A szakemberek már korábban megállapították, hogy szerkezete erősen leromlott, ezért azt tervezték, hogy tartósabb anyagból építik újjá. A szobor végül a felújítás megkezdése előtt omlott össze. Jelentős torlódásokra kell számítaniuk azoknak, akik ezen a hétvégén az Adriai-tenger felé indulnak. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakultak ki. A Horvát Autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mint egy 6 kilométeres torlódás a Zágráb melletti Lucskó fizetőkapunál alakult ki az A1-es autópályán Split irányába. Hosszú várakozásra kell számítani az A2-es autópályán is a szlovén határ felé vezető szakaszon. Lassabb a haladás több más autópályán is, így az A3-as, az A4-es és az A6-os 1-es szakaszain, valamint a Krök-szigetére vezető híd környékén is megnövekedett forgalom nehezíti a közlekedést. A horvát közlekedési hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel a hétvégi csúcsforgalom miatt.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környéke jelenleg 32 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Az esti órákban Szerbia nyugati részén erőteljesebb zivatarok várhatók, amelyeket helyenként jégeső, valamint erős vagy viharos széllökések is kísérhetnek. Az éjszaka folyamán a zivatar zóna kelet felé vonul. A jövő héten mérséklődik a hőség. A nappali csúcshőmérséklet a legtöbb napon 24 és 29 Celsius fok között várható. Hétfőn és kedden azonban az ország déli és keleti részein továbbra is melegebb marad az idő. Ott a hőmérséklet elérheti a 33 Celsius fokot.
2: Aktuális.
3: Aktuális.
2: Érdekes.
3: Érdekes.
2: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is.
3: A Régió Rádió hullámain is.

0: Mai műsorodnak második órába léptünk, egy zenekérés teljesítésével indítom műsorodnak ezt a részét, méghozzá Matilka kérésére, aki Szabadkáról jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak és a fiának, és üdvözletét küldi Ausztriában, aki az internetnek hála követi ezt a mai műsort. Köszönöm, kedves Jankó család, azt, ami várt a portán, enélkül is teljesítette volna a zenekérés, hiszen amit kértek, az nagyon is ideillik, mert Korda György felvételéről van szó, ennek a címe Régi kép.
1: Újra lennállok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengette a látványa, hogy ránk néztek. Anyám szeme ragyogott, és apámat átölelve lépkedett mellettünk a parton, sárga rózsával,

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámot nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírt dogán. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat, sárga rózsával.

A következő felvétellel a Slágergyár mai hallgatóinak szeretik kedveskedni innen a stúdióból. Annak idején néhai Szabadkai Aquarius Lemez Klubban valahol a 70-es évek legelején volt meglehetősen népszerű abban a klubban, akkor nagy ritkaságnak számított, mert egy nagyon kevésbé ismert együttesről van szó. Nem is sok mindent adtak ki, de ez megmaradt nálam. A Pegasusokról van szó. A dal címe The Sun Won't Shine Anymore. A témája arról szól, amikor vége van egy kapcsolatnak, szerelemnek, akkor az ember úgy érzi, a nap sem fog többet kisütni, legalábbis nem úgy fog sütni, mint előtte.

A következő zeneszámmal a Puszta Mérgesi Lányok kedvében fogok járni, mert ők kérték ezt a zeneszámot, melynek a címe Érintsd meg a kezem csendben. A zenekérés még csütörtökön a rádiódiszkó alatt befutott hozzám, akkor nem teljesítettem, de nem felejtettem ígéretemet, hogy legközelebb, magyarán szombaton már teljesíteni fogom, tehát tartom a szavamat, kedves lányok, remélem a rádiókészülék mellek vattok, készen arra, hogy jól érezzétek magatokat.

Bobby szóló felvétele következik Slavica kérésére. A dal címe Quando, magyar azt jelenti, mikor. Létezik ennek a dalnak magyar változata, és abban benne van az, mit is értenek az, hogy Quando, mikor jössz már én felém.

Egy születésnapi köszöntő következik a mai műsoron keresztül. Babi jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. A születésnapi köszöntőt viszont Szutorics Évának nagyon boldog születésnapot kíván, és sok boldog évet töltsön még a család körében. A dal címe: Ne számold az éveket.

Két felvétel következik szoros egymás utánban, mind a kettő zenei kérés teljesítése lesz. Először Földi Orsolya kedvében fogok járni, aki hallott egy zeneszámot a mai műsorban, tetszett neki, és valami hasonlót szeretne. Rám biztos a választást ezek szerint, kedves Orsolya, bízom benne, hogy a Hey Buzuki megüti a stílust, meg kedvedet is fogja találni. Utána Laci kérésére Giulia Cinquetti fog énekelni egy felvételt, melynek a lényege, a címe, hogy nem vagyok elég idős.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Péter Antal az állandó hallgató közé tartozik. Azt írott kedves Antal, hogy vezetés közben, autóvezetés közben is hallgatod a műsort, akkor nehezebb SMS-t elküldeni zenei kérésre, de valahogy mégis sikerült összehozni a dolgot. Hát Antal kérésére következik Robbie Williams felvétele, a Things.

A régi Pressz ablakánál című felvétel következik Ácsbá kérésére. Üdvözöl mindenkit, de ugyanazt a felvételt szeretném meghallgatni Sziszi, Manyika és Orsolya is, majd utána Alex Fox pötyögteti gitárját a híradóig.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó témáiból. Már csak 17 cm a Duna vízállása Bajánál. Pusztító viharok és erdőtüzek söpörnek végig Európán. Afrikai sertéspest is 7 szerbiai körzetben, összesen 52 települése. Jelentős torlódások a horvát autópályán a tenger irányában. A nyár ízei töltik meg a szabadkai tejpiac standjait, és este bronz mérkőzés a foci VB-n. Mondom a részleteket. Rendkívül alacsony a folyók vízállása Európában, különösen aggasztó a Duna helyzete Magyarországon és Szerbiában is. A tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség miatt a folyó vízszinte folyamatosan csökken, ami már nem csak a hajózást, hanem a folyómenti ökoszisztémát is érinti. A Duna teljes középső szakaszán Magyarországtól Szerbián át egészen Romániáig hasonló tendencia figyelhető meg. Több helyen rekord mély pontokat mértek. Szabó Regina a mikrofonnál.
4: Vajdaságban a vízállás jelenleg jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál. A hajózás ilyenkor nehezebbé válik. Egyes szakaszokon a nagy merülésű hajók csak korlátozott rakománnyal közlekedhetnek. A szakemberek szerint, ha a következő napokban nem érkezik jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtő területére, a vízszint tovább csökkenhet.
5: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet tájékoztatása szerint Szerbiában a Duna vízállása Újvidékig enyhe apadást mutat. Az alvízi szakaszon, tehát itt a belgrádi térségben is a vízállás stagnál. Zemunban például szombaton 182 cm-t mértek, ami stabil vízállást jelez. A tájékoztatás szerint a következő két napban stagnálás, illetve kisebb ingadozás várható, ezt követően pedig emelkedésre lehet számítani.
4: Újvidéknél a Duna vízszintje az elmúlt napokban fokozatosan csökkent. Míg július 15-én este a vízmérce mínusz 22 cm-t mutatott, addig a szombat reggeli mérés szerint már mínusz 38 cm volt a folyó állása. Bezdánnál is apadás figyelhető meg. A Duna vízállása mínusz 120 cm, ami 7 cm-rel alacsonyabb az előző mérésnél. Kovács Géza klímakutató szerint rendkívül száraz az idei július. A hónapban eddig mindössze 4,5 liter csapadék hullott, ami jóval elmarad a korábbi évek júliusi értékeitől. A meteorológus szerint a csapadékhiány egyre szembetűnőbb, ezért a hónap az elmúlt időszak egyik legszárazabb júliusának számíthat. A természetre is komoly hatással van a helyzet. A főmedertől leváló mellékágakban és holtágakban felmelegszik a víz, csökken az oxigéntartalom, ami veszélyezteti a halállományt.
6: Ez a hőmérséklet gyakorlatilag azért már elviselhet és elfogadható csapadékra. Nagyon kevés esély van, nincs kizárva kedden, illetve csütörtökön esetleg itt-ott helyi zápor, de ez annyira nem jellemző, tehát többnyire száraz lesz az időjárás, nem várható tehát továbbra sem komolyabb csapadék.
4: Nem csak Vajdaságban, hanem a Duna teljes középső szakaszán rendkívül alacsony a vízállás. Magyarországon, Baján péntek este mindössze 17 cm-es vízállást regisztráltak, ami a valaha mért legalacsonyabb értékek közé tartozik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint más mérőállomásokon is rendkívül alacsony értékeket mértek. Nagybajcsnál 7 cm-t, Esztergomnál mínusz 2 cm-t, Paksnál pedig mínusz 103 cm-t mutatott a vízmérce. Budapesten a Duna vízállása péntek este 42 cm volt. Az alacsony vízszint miatt Budapesten ismét láthatóvá váltak az Újpesti Népsziget közelében egy régi hídpillér.

0: maradványai. A Margit Higet egyik pilléréhez pedig már szinte száraz lábbal is el lehet jutni. A fővárosi vízművek közölte, hogy a rendkívül alacsony vízállás jelenleg nem veszélyezteti Budapest ivóvízellátását, ugyanakkor a tartós aszály egyre nagyobb terhet ró a folyókra és tavakra, köztük a Velencei tóra is. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő csapadék a Duna vízgyűjtő területén, ezért a szakemberek további lassú apadásra számítanak.
1: Európa több országában továbbra is szélsőséges időjárás nehezíti a mindennapokat. A korábbi hőhullámot heves viharok váltották fel, miközben több térségben erdőtüzek pusztítanak, és az aszály is egyre súlyosabb gondokat okoz. Franciaország középső és keleti részén a viharok következtében két ember vesztette életét, míg a németországi Baden-Württemberg tartományban egy halálos áldozata volt a szélsőséges időjárásnak. A szupercellás zivatarok felhőszakadást, erős széllökéseket és akár 5 cm átmérő jégesőt is hoztak. Délkelet és délnyugat Franciaországban mintegy 53 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok következtében. Hatalmas tűzvész pusztít Norvégiában, eddig több mint 100 ház semmisült meg, és több száz ember kellett evakuálni. Spanyolországban továbbra is kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek. Aragónia tartományban a lángok már több mint 12 ezer hektárt perzseltek fel. Madrid közelében közel 1500 hektár égett le. Németországban a Müritz Nemzeti Parkban már csak nem egy hete tart a tűzoltás. A szakemberek abban bíznak, hogy a megérkezett csapadék megkönnyíti az oltási munkálatokat. Az aszály Nyugat-Európában is egyre komolyabb problémát jelent. Dél-Franciaországban a Földközi-tenger rendkívül magas vízhőmérséklete veszélyezteti egy erőmű működését, mivel korlátozza a hűtéshez szükséges víz rendelkezésre állását. A Rajna alacsony vízállása miatt korlátozni kellett a hajóforgalmat, ami növeli a szállítási költségeket. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az idei nyár ismét rávilágít az egyre gyakoribb szélsőséges időjárás jelenségekre és a klímaváltozásra. Az afrikai sertéspest is jelenleg 7 szerbiai körzetben, összesen 52 településen van jelen. A járvány miatt pedig eddig mintegy 28 ezer sertés pusztult el, vagy kellett leölni, közölte Dragan Glamočić szermezőgazdasági miniszter. Rendkívüli helyzetet hirdettek Rumán, Obrenovácon, Mitrovica területének egy részén és Sabacon. A következő napokban további önkormányzatok is hasonló intézkedést vezethetnek be. A miniszter szerint a vírus terjedésében a vaddisznók és az emberek játsszák a legnagyobb szerepet, emiatt fokozott ellenőrzésekre és a vaddisznóállomány gyérítésére is készülnek. Hangsúlyozta, hogy már egy kisebb mulasztás is elegendő lehet a fertőzés tovább terjedéséhez, ezért a gazdáknak különösen fontos betartaniuk a járványvédelmi előírásokat és a fertőtlenítési szabályokat, közölte a tanyuk. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is nem veszélyes az emberre, ugyanakkor rendkívül súlyos gazdasági károkat okoz a sertéstartásban. Befejezte halmentési akcióját a törökbecsei Tisza Sporthorgászok Egyesülete. A napokig tartó akciót az egykori keramika gyár mögötti régi agyaggödörből végezték. Becslések szerint a munkával mintegy 1200 halat, összesen közel 2,5 tonnányi állományt mentettek ki. Az egyesület elnök elmondta, a megmentett példányok között leginkább pontyok voltak, valamint harcsák és más halfajok. A halakat a törökbecsei bisztró magánversenytóra szállították át, ahol a kifogás után visszaengedik őket a vízbe, így nem eladásra vagy fogyasztásra szánják őket. A halakat a mély iszap miatt csak csónakokból merítőhálókkal tudták kifogni, főként az esti és éjszakai órákban. A víz kiszivattyúzására a Pólet vállalat kutatási munkálatai miatt került sor. A horgászok figyelmeztetnek, a területen továbbra is veszélyes mély iszap található. Ezért kérik, hogy senki, különösen gyermekek ne közelítsék meg az egykori agyaggödröt. Emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a lecsapolás nem csak a halakat, hanem az egész helyi élővilágot érinti. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek egy súlyos közlekedési balesetben Csóka közelében. A baleset ma reggel 4 óra 50 perckor történt, amikor egy 7 utas szállító kisbusz megállt, és egy személyautó hátulról belerohant. Az ütközés erejétől a személyautó 84 éves csókai sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz 7 sérült utasát a zentai közkórházba szállították. A helyszínelést a nagykikindai alapfokú ügyészség ügyésze végezte el. Jelentős torlódásokra kell számítaniuk azoknak, akik ezen a hétvégén az Adriai tenger felé indulnak. A megnövekedett hétvégi forgalom miatt több horvátországi autópályán kilométeres kocsisorok alakultak ki. A Horvát Autóklub tájékoztatása szerint a leghosszabb, mintegy 6 kilométeres torlódás az Ágráb melletti Lucskó fizetőkapunál alakult ki, az A1-es autópályán Split irányába. Hosszú várakozásra kell számítani az A2-es autópályán és a szlovén határ felé vezető szakaszon, lassabb a haladás több más autópályán is, így az A3-as, az A4-es és az A6-os egyes szakaszain, valamint a Krök-szigetére vezető híd környékén is megnövekedett forgalom nehezíti a közlekedést. A horvát közlekedési hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel a hétvégi csúcsforgalom miatt. A nyár ízei töltik meg a szabadkai tejpiac standjait, jelenleg a görögdínje, a főznivaló csemege kukorica, a kovászolni való borka és a zamatos barack a legkeresettebb portéka. A legnagyobb nyüzsgés szombatonként van, ilyenkor sokan a vasárnapi ebédhez vásárolják meg a hozzávalókat. A standok roskadoztak a friss zöldségektől és gyümölcsöktől. Szabó Regina riportja.
0: Szombat délelőtt megtelt élettel a szabadkai tejpiac, a standoknál sorakoztak a vásárlók, akik a friss idényzöldségek és gyümölcsök között válogattak. A nyári kínálatban most a szezonális termékek dominálnak, sokan pedig évtizedek óta ugyanide járnak bevásárolni. Németh Magdolna 50 éve a piac hűséges vásárlója. Ezúttal egy nagy adag kovászolni való uborkát is vásárolt.
2: Magnéziumot, citromlevet, krumplit, majd gombát, aztán mi volt itt még? Ja igen, uborka, persze, amit elfelejtettem, meg nem tudom, burek, cigipapír.
0: És kovászolja-e az uborkát is, hogyan?
2: Igen, én úgy, hogy belerakom előbb, tehát megmosom persze kefével, és utána belerakom az edénybe, ugye az üvegbe, aztán ráöntök vizet, és mikor leöntöm a vizet, akkor abba a hány liter, annyi kanál só, ennyi.
0: És utána meddig és hagyja állni?
2: Alá teszek ugye kaprot, azt meg elfelejtettem venni, kaprot, meg szőlőlevelet a tetejére, meg ugye kenyeret.
0: A kovászolni való uborka szinte minden standon megtalálható. Az árak változóak, a kisebb uborkákat a legtöbb helyen 150-200 dinárért kínálják, míg a nagyobb darabok kilogramja 100 dinár körül alakul. A burgonya kilónként 60-tól 80 dinárba kerül, a főzni való csemege kukorica ára pedig 50 és 70 dinár között mozog, a paradicsom kilogramja 120 dinár. A gyümölcsös standokon is a nyári kedvencek dominálnak, az őszi barack 120 dinár és a sárgadinnye kilogramja grammonként 40 dinárért, a görög dinnye pedig 50 dinárért kapható. Tyúró Eszter, árus.
3: A legkendőbb most, máma a kukorica még nagyon jó, 60 dinár csőjét, többet visz akkor az 50 dinár, megy a kis dinnyék, házi dinnye van, sárga dinnye, 80 dinár kilója, a pepitak mini dinnye, a 100 dinár kilója, az nagyon finom, megynek a kistökök, az 60 dinár kilója, megy a fiatal fokhagyma, 100 dinár csomója, 120 dinár csomója, nagyságtól függően. Nagyon szép zöldségem van, fél édes, 120 dinár csomója, a sárgarépának 80 dinár csomója, vagy 100 dinár kilója. A káposzta 60-tól 80 dinárig megy kilóra, most attól függ, hogy nagyba viszi, vagy kisebbet, kevesebbet visz.
0: A levendula is színesíti a kínálatot. Sárkány Rózsa minden hétvégén eljön Horgosról és árulja már több mint 20 éve a levendulát, valamint az abból készült termékeket. Szereti a piac hangulatát és azt, hogy nap mint nap emberekkel találkozhat. A növény még szezonját éli, így sokan keresik a friss levendulát és a belőle készült illatos készítményeket.
4: Levendula árulásról ismernek legjobban bennünket, sóvirágjaink is vannak. Levendula, akkor csinálunk levendulát, lemorzsoljuk, csinálunk ilyen zacskókba, 100 dináré, van 150-i díszes zacskóba, van literre, úgy olcsóbb, akinek van zacskója, akkor csinálunk levendula olajat, levendula aromát, akkor árulunk töves levendulát, töves rozmaringot, a sóvirágot kidíszítjük levendulával, akkor van ilyen mindenféle ilyen kövirózsa, fűszer, 14 fajta fűszerünk van.
0: A friss termések szezonja rövid, ezért sokan éppen ezekben a hetekben tesznek el télire is a nyár ízeiből. Ilyenkor készülnek a savanyúságok, a lekvárok és a befőttek is.
5: Sport.
1: Franciaország és Anglia csap össze a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronz mérkőzésén ma este a Miami stadionban. A találkozó közép-európai idő szerint 23 órakor kezdődik. Bár egyik csapat sem a világbajnoki címért lép pályára, a harmadik hely megszerzése továbbra is komoly presztízst jelent. A világbajnokság döntőjét holnap rendezik, amikor Spanyolország és Argentina mérkőzik meg a trófeáért. A pontos idő 16 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Gyerekek oltották a tüzet Magyar Kanizsán. Közel 60 résztvevő a Zengő kézműves táborban Oromon. Elstartolt az Adai nyári esték rendezvény sorozat. Mondom a részleteket. A Magyar Kanizsai cserkésztelepre több mint 110 gyermek érkezett Vajdaság számos településéről a tűzoltó táborba. A Jerikó elnevezésű határon átnyúló IPA projekt keretében megvalósuló rendezvény célja az volt, a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival, kapcsolatokat építsenek és erősítsék a vajdasági tűzoltó közösséget. Bús Viola tudósít.
6: A táborban a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával. Végigkövethették, hogyan kell kimenteni egy bajba jutott személyt egy járműből, valamint hogyan kell eloltani egy tüzet. Alexander Málcsenovics.
7: Azért szeretnék tűzoltó lenni, mert hogy kimentsem az állatokat az erdőtűzből, meg a más embernek az életét, meg azért jelentkeztem, hogy bírjak sok barátot szerezni itten, meg hogy bírjak itt is játszani.
6: A tábor programja rendkívül színes. A délelőtti órákban a gyerekek képzéseken, bemutatókon és előadásokon vehetnek részt, míg délutánonként kézműves foglalkozások várják őket. Megtanulhatják a tábor táncát és himnuszát, valamint hajóznak és medencéznek. Futó Nóra.
8: Tűzoltóság is nagyon érdekel engem, mert nagyon jó, meg ilyen furé az akadálypálya, meg ilyen bonyolult egy kicsikét, hogy tömlőt kell kihúzni, csomót kell kötni, mert mindent meg kell tanulni, meg gyakorlatokra is kell járni hetente kétszer.
6: A gyerekek számára nem ismeretlen a tűzoltók munkája, hiszen a résztvevők közül sokak édesapja önkéntes tűzoltó. Harmad Botond.
9: Ugye az apukám tűzoltó, és hát ki akarom próbálni, meg már sokba voltam, és akkor megnézem, hát ha jó barátokat találok.
10: Sikerült barátokat szerezni?
9: Igen, elég sokat.
6: A szervezők fontosnak tartják, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tűzoltóság alapjaival és a tűzoltók munkájával, új ismereteket szerezzenek, valamint kapcsolatokat építsenek. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsai Községi Tűzoltó Szövetség elnöke.
11: A legfontosabb célja a tábornak az az, hogy a gyerekeket egy helyre hozzuk, és tudjanak kapcsolatot építeni egymással, egész Vajdaság területén, tehát ez a lényeg, hogy nem csak a község területéről hívtunk gyerekeket, hanem mindenhonnan, hogy ismerjék meg egymást, és ezek a kapcsolatok majd hasznosak tudnak nekik lenni az elkövetkezendő életükben, hogyha maradnak a tűzoltóságnál, akkor ez az együttműködés egy ekkora régióban, ez nagyon hasznos tud majd nekik lenni.
6: A tábort Fejszámen Róbert magyar kanizsa község polgármestere is meglátogatta, aki beszédében kiemelte a projekt jelentőségét.
5: Nem csak a fontossága miatt, a tartalma miatt stratégiai, hanem az összeg nagysága miatt is, hiszen majd 2,4 millió eurós összköltségvetésű, ami a magyar kanizsai részt illeti, és ebből a nagy összegből kell majd, már többször elmondtuk, egyrészt a horgosi tűzoltóotthont korszerűsíteni, felújítani, és olyan képzőközponttá átalakítani, amit majd tudnak használni a tűzoltók.
6: A gyerekek számára lehetőség nyílt arra is, hogy bemutassák az eddig tanultakat. Este pedig tábortűzzel és tánccal zárták a tábort.
1: Jó hangulatban és változatos programokkal zajlik a 16. Zengő kézműves tábor Oromon, amely közel 60 résztvevőt fogad. A tábor célja, hogy a gyermekek és fiatalok kreatív környezetben ismerkedjenek meg a különféle kézműves technikákkal, miközben új barátságokat kötnek és élményekkel gazdagodnak. A 4 napos programban a hagyományos és a modern kézműves technikák egyaránt helyet kapnak.
12: Egész délután szorgos kis kezek dolgoznak az Oromi Tájház udvarán, ahol az iskoláskorú gyerekek különféle kézműves foglalkozáson próbálhatják ki magukat. A 4 napos tábor során minden nap új technikákkal ismerkednek meg a résztvevők, így mindenki megtalálhatja hozzá legközelebb álló alkotó tevékenységet. Lakatos Emma.
13: Csináltunk ilyen kulcstartókat, meg hát csináltunk nyuszikat, meg ilyen állatokat, ami kulcstartókat, ilyen makraméztunk is, meg hát csináltunk karkötőt is.
12: Magosi Liza.
14: A mai nap folyamán pedig mi készül?
15: Levél.
14: Hogyan kell ezt elkészíteni? Mesélj kicsit az elkészítés folyamatáról.
15: Kell 2 hosszú madzag, és ilyen vékony madzagok is, és rá kell tekerni a fára.
12: Pópics Emma és Pósa Daniella.
16: Hogy kell csinálni karkötőt, meg pinyátát is, meg állatokat is. Jó.
14: Milyen volt a tábor? Hogy érezted magad itt a pár nap alatt?
16: Nagyon jó volt itt a táborban, meg nagyon mókás volt, sokat játszottunk.
12: Az alkotás mellett a táborban nagy hangsúlyt kap a hagyományőrzés, a kreativitás fejlesztése, és az is, hogy a résztvevők játékos formában sajátítsanak el új ismereteket. Nyilas Sarnyai Rózsa, az Oromi Zengő Tájház Nők és Fiatalok Kézműves Egyesületének elnöke.
17: Volt zsenélia, fonalakból csináltunk nagyon egyszerű valami állatkákat, kulcstartókat, virágokat. Most a filcekből csinálunk ilyen könyvjelzőket és ilyen szintén kulcstartókat. Akkor makramét próbáltunk a gyerekekkel, levelet, virágot, tehát valami egyszerű dolgokat abból is. Volt szappanöntés, mondjuk az inkább a hagyományt próbáltuk vele továbbvinni.
12: A 16. Zengő kézműves tábor idén is bebizonyította, hogy a kreatív alkotás és a közös élmények kiválóan kiegészítik egymást. A résztvevők nem csak új technikákat sajátíthattak el, és saját készítésű alkotásokkal térhetnek haza, hanem új barátságokkal és számos emlékezetes élménnyel is gazdagodtak.
1: Elstartolt az Adai nyári esték rendezvénysorozat, amelyet első alkalommal szerveztek meg. A nyári színpadon megrendezett eseményen a kultúra, a zene és az interaktív közösségi élmények találkoztak. A délután folyamán a legkisebbeké volt a főszerep, akiket interaktív mesés gyermekelőadásokkal és könyvbemutatóval vártak a szervezők. Horváth Kátai Orhidea és Balog Sára tudósít.
18: Vidám gyermekhangok és dallamok töltötték meg az Adai nyári színpadot. A Szarvas Gábor könyvtár szervezésében idén első alkalommal útjára indított programsorozat célja, hogy a helyi és a környékbeli lakosoknak nyújtson minőségi, nyári kulturális élményeket. Alexa Ábel.
19: Hát itt mutatgattuk, hogy mit csinál a nő, aki mutatta. Ugye? Akkor táncoltunk, és ezeket csináltuk gyorsan is, meg lassan is.
20: Melyik a kedvenc meséd?
19: Ez a sárkányos, ez tetszett nekem a legjobban, hogy aztán végül barátok lettek.
20: Melyik volt a kedvenc dalod?
19: A Süsfelnap.
18: A Mesélő hangok című interaktív előadás azonnal magával ragadta a legkisebbeket. A színpadról felcsendülő jól ismert dallamokba és a közös játékba a gyerekek is aktívan bekapcsolódtak. Szabó Regina, színész.
2: Igyekeztünk olyan gyerekdalokat válogatni, amit mindenki ismer, mert hogy szerettük volna, hogyha egy gyerekközpontú interaktív előadást készítünk el, és ezért válogatunk olyan dalokat, mint például a Süsfelnap, a Juhásznak, Jól van dolga, meg mondjuk a Nádaházam, tehát amik egy nagyon ismert gyerekdalok, és hogy ezzel is bevonjuk őket, és minél több játékot, érdekességet, táncot, kis éneklést kitalálni, hogy nagyon-nagyon közvetlen legyen a kapcsolatunk, és hogy minél jobban interaktív lehessen.
18: A fülbemászó dallamok, a közös tánc és a sárkányos történetek óriási sikert arattak a gyerekek körében, akik szemmel láthatóan nagyon élvezték a közvetlen, játékos hangulatot. Magsó Éva, az Adai Szarvas Gábor könyvtár igazgatója.
21: Első alkalommal kerül sor erre az Adai nyári esték programra, illetve ez egy programsorozatnak az első állomása. A mai napon koncertekkel készültünk az adai lakosságnak, és a környékbeli falvak lakosságát is szeretettel várjuk. A gyerekprogram két koncertből áll, az egyik magyar nyelven, Szabó Regina és Óvári Dániel szórakoztatja a gyerekeket egy interaktív mesés programmal. Utána viszont Akarics Róbert szerb nyelven fogja szórakoztatni az itt megjelenő gyerekeket. Az esnek a felnőtteknek szóló része az Sóti Julihoz és a Színszekászhoz kapcsolódik. Őket hazavárjuk, hiszen adaiak, és reméljük, hogy ez megszólítja az itteni közönséget is.
18: A magyar nyelvű mesés produkciót követően Takarics Róbert interaktív szerb nyelvű könyvemutatójával folytatódott a délután, miközben a kilátogatókat ízletes kürtős kalács és kézműves termékek is várták.
1: A pontos idő 16 óra 26 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, és gyenge északi szél fúj. Az esti órákban Szerbia nyugati részén erőteljesebb zivatarok várhatók, amelyeket helyenként jégeső, valamint erős vagy viharos széllökések is kísérhetnek. Az éjszaka folyamán a zivatarzóna kelet felé vonul. Az előrejelzés szerint július második felének végéig változékony, záporokkal és zivatarokkal tarkított időjárásra kell készülni. Imára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
23: Időjárás.
24: Közlekedés. A mindennapok hírei
23: a Szabadkai Magyar Rádióban.
24: Ajánló következik.
25: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
26: A műsoretető Kis János.
25: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
26: Manu.
25: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó. Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
27: Legyenek ott!
25: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
26: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
25: Kis János,
27: nagy buli.
23: Ajánlót hallottak.
24: Reklám következik.
28: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
29: Önnek fontos a biztonság? Ha igen,
0: forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Reklámot hallottak.
24: Ajánló következik.
1: Nemzetek főzőversenye július 25-én Kispiacon a Homokbányatónál. Várjuk az amatőr szakácsokat és a baráti társaságokat, hogy több kategóriában összemérjék tudásukat. A jó hangulatról a tornyosi zsiványok gondoskodnak. A Pannon Rádió élőben jelentkezik a rendezvényről. És ez még nem minden. Egész nap ingyenes légvár, pónilovaglás és lovaskocsikázás várja a legkisebbeket. Jelentkezni a főzőversenyre a 064 806 22 10-es telefonszámon, vagy személyesen a Kispiaci helyi közösség irodájában lehet. 064 806 22 10. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
23: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
24: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
23: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
24: a 024 222 638-as számon.
23: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon. 062 29 12 64. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbuszpályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
24: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
7: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
24: Hétvégén 9:30-től és 11:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
7: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
24: 222 638-as számon.
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
24: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
10: A 107,1 MHz-en.
9: Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
22: Ma
5: Mai műsoridőnk harmadik órában járunk. Az Omega kedvelő Sóti Jenő kérésére következik természetesen egy Omega felvétel. Dal címe Időrabló.

Paul Csitopajáról jelentkezett, ő a Régió Rádió Hullámosszán követi ezt a mai adást, és a feleségének, Irénkének szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül, mert szülinapja van. Nos, kedves Irénke, mi is nagyon boldog szülinapot kívánunk a stúdióból. A zeneszámot párot Palcsi választotta, nagyon találó a zeneszámnak, a címe is Egyetlen szó. Szeretlek.

Bangó Margit felvétele következik Kovács Zita kérésére, aki a Csak rád gondolok című zeneszámmal párjának, Rolandnak szeretne kedveskedni.

Vili SMS-be jelentkezett, hogy írott, kedves Vili, kell egy kis nosztalgát, valóban tőle származik ez az idézet, azt a zeneszámot szereti meghallgatni, amit a régi Lezonitban hallgatta, uhaj, az se tegnap volt, hiszen a múlt évszázad második felének valahol nagyon az elején lehetett, amikor a Sárga tenger alatt járó a Beatles felvétel volt a világsiker.

박상아 해보세요.

Két felvétel következik, mind a kettő zenekérés teljesítéssel lesz. Először Ani kedvében járok, aki a Casablanca című film betétdalát szereti meghallgatni magyarul. 1985-ben jelent meg a kislemez, és az volt a címe magyarul, illetve ma is az, Majd gondolj néha rám. Majd utána Whitney Houston felvétele következik Ibolya kérésére, a dal címe One Moment in Time.

hozzám találsz. Hisz oly szép volt a nyár, úgy fáj, hogy vége már.

titkokat lesve néztem a szemed. Aztán az élet mindent visszakért, az álmom véget ért, s most ezt kér.

0: 17 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

És akkor lássuk, mire számíthatok, mi lesz hallható a következő 10-12 percben. Először Aranka kedvében igyekszem járni, aki szép délutánt kívánom stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Kedves Aranka, rám bízta az a zeneszámot, hogy válassza ki valamit, amit úgy érzel, hogy neked is fog tetszeni. Azt hiszem, hogy nem lesz túl nehéz dolgom. Próbáljuk meg ezt a dalt, mert ennek a címe Véletlen séta, majd utána

Eszter kedvében járok, aki félfüllel mindig követi a műsor, bármit csinál, ő is rám bízta a választást, akkor ez a dal címe is egy, vagy ez a dal, ezt választottam Eszternek, majd Sziszi kedvében járok, aki azt a dalt szereti meghallgatni, aminek a címe eredetileg így hangzik, Touch my hand in silence, érincs meg csöndben a kezemet, én inkább úgy mondanám szívhez szólóban, hogy érincs meg a kezemet titokban. Majd Tibi kérésére Solomon Burke felvétele, közösen mi tűzbe hozhatjuk a világot. Together we light up the world.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
9: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

Orsolyos jelentkezett a Csipet csapasz barátnőinek, szeretek kedveskedni, egy koldus az utcán a kezemhez érte című felvételnek az újabb változatában. Ha megvan a régebbi, az eredeti, de azt, ha kérnéd, akkor sem engedné, mert nem ide való. Ez lesz a Gabesz változat, igenis ide való.

Fődi Mátyásné is jelentkezett, azt írott kedves Mátyásné, hogy valamikor régen a zenegébe bele kellett dobni 20 forintot, és akkor a kedvenc zeneszámot szólt. Abban az időben az Álmaidban visszatérek című Corvina dal volt. 1977-ben jelent meg a kislemez. Én elengedem a 20 forintot, tudod miért? Azért, mert tulajdonképpen úgy érzem, hogy manapság a 100 forint még borravalónak is kevés.

Doris Day felvétele következik, egyik felvétel Ani kérésére, rám biztos kedves Ani, a választás, ma miből válogattam, legyen akkor az, amelynek a címe így hangzik, Fly Me to the Moon, Repilcs a Holdra, és ott van a zárójelben a folytatása, In Other Words, más szavakkal, I love you, szeretlek.

Egy olyan felvétellel szeretnék kedveskedni a slágergyámai hallgatóidnak, amit először lassú dalként engedtem, a Whiter Shade of Pale című dalról van szó. Később a retropartikon inkább ezt a kicsit gyorsabb változatát, olyan hangulatkeltő, bevezető dalnak engedtem, és most ezt következik.

A Fiesta együttes felvétele következik. Azok a zenei kérések között szerepel ez a dal is, amelyek aláírás nélkül futott be. Mindegy, itt van kéznél, soha nem felejtelek el. Fiesta!

Otto Nielsen felvételét Gyöngyi kérésére fogom lepörgetni, ismered az álmaimat, ez a dal címe, You Know My Dreams, majd utána Gergely Róbert felvételével kedveskedek a hallgatóknak, a dal címe Nincs ebben több.

0: bent, csak hívtalak. Nincs ebben több, csak vártalak. Hány mosolygás még az élet? Hány reggeli szenvedés? Hányszor mondtam már, ennyi elég.
1: Csak hívtalak, nincs ebben

Szakal Rózsa Torontóba jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt írt kedves Rózsa, hogy eljött a piknik ideje, napja, de az idő nem nagyon kedvez nektek. Most akkor a vigasztalást várjátok a Szabadkai Magyar Rádió műsorától, és ezt a dalt kéritek tőlem, szeres úgyis, ha rossz vagyok.

0: ajánló következik.
1: Halimádók, figyelem! Augusztus 1-én szombaton irány Martonos, ahol megrendezik a 24. halászlépőző versenyt. 11 órától Subec Tamás Demnyén Respekt előadása látható, 1 órától pedig Fenyvesi Petronella lép fel. Nevezési díj 800 dinár, a csapatoknak 2,5 kg tisztított halat biztosítanak. De siess, a jelentkezők száma korlátozott. Érdeklődni és jelentkezni a 063 427 233-as telefonszámon lehet. 063 427 233.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Ma is várja zenei kéréseiket Kis János, Manó.
4: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
5: Piroska Horgossal jelentkezett. Szép szombatot kíván a kis csapatnak és a hallgatóknak. Rózsák a sötétben. Ezt a dalt választottam neked, kedves Piroska, mert rám bíztad. Kovács Kati az előadója.

0: Gergely Róbert felvétele következik, a dal címe Egyszer.
1: Nézd, egyszer, ha megértesz, minden tisztán látsz majd. Én neked adtam a rózsafüzért, emlékszel? Szerencsét hoz. Nem bajt.
2: Persze, mert nincs hová menekülni, csak ima van. Nincs dal, csak esték és reggelek, s egy mérhetetlen fal.
1: Emlékszel, egy kicsi bogár véletlenül kezedre szállt, és ő hozta a hírt, hogy lesz még tovább. Vigyázz magadra, kedves. Légy királynő. Én harcos vagyok, de nálad az erő.
2: Egyszerű szavakkal könnyű játszani. Ami a lélekben a lényeg, nem lehet mutatni.
1: Mert sokálok szaglásszák az élő életet, mert nyelvük nedvesen csattan.
2: De én becsuktam minden ajtót, behúztam a függönyöket.
1: Megettem, amit főztél, és a hűtő már üres, ahogy üres az éjszaka nélküled.
2: És ahogy üres minden vetett ágy.
1: Megvettelek a vásárban, ahol a gyönyörűséget árulták.
2: Most hozzák a számlát. Te ki voltál? A titkos pandúrok mindent tudnak.
1: De neked adtam a rózsafüzért. Csak neked adtam.
2: Jó, jó. Élni fog egyszer egy másik világ, ahol minden sértett lélek egymásra talál. Amikor nem fogod kérdezni korábban, ki hol állt a sok táblán.
1: Mely a való világ.
2: Lázasan az ágyadon álmom, majd álmodra vár. Alszol, mert így rendelte az Úr a csodát.
1: Hogy szeressenek. Hogy szeressenek soká.
2: Mögén bújik a szerelem a takaró alatt.

0: Kinyitom az ablakot, mert a tüdő levegőt. A gondolat a tettel szemben versenyben áll.
1: Egymást szeretni a gyűlölet után.
0: Nem kívánok senkinek semmit. Nem kívánom senkinek, mit én éltem át. Csak egy próbát kívánok, hogy bírjuk-e egyáltalán.
1: Lázban és gyönyörben egymást öleltük át.
0: Gyógyítottál a testeddel, és a szavaiddal is talán.
1: Utolsó csókot, a fény. Még valakit vár. Jaj, búj mellém, szorosan.
0: Búj mellém, de szorosan.
1: Hogy a sötétben is láss.
2: Kati zenei kérése nemes egyszerűsége, így hangzik, valami vidámat. Hát az Énekelj Pepe Cantara Pepe című felvétel talán elég vidám.

0: inside the cantina. Sure, and everybody's going to be poco loco, and there's going to be a hula, hula, hula the fun. Oh, come on, don't look so unhappy.
1: Szabadkai hallgató kérésére következik az a felvétel, ennek a címe Hunyd le a szemed, az újabb változatát szereti meghallgatni. Hát ez az úgynevezett Dream Version, álomváltozat. Hogy mitől, azt nem tudom, de ennek nevezik.

Beatrix Szegedről jelentkezett, már jó régóta várja, hogy teljesítsem a zenei kérését. Most kedves Beatrix, nem tudom, hogy fordulhatott elő, de előfordul, néha-néha elkerülte a figyelmemet az SMS-ed. Azt írott, hogy hát már nem a te napod van, elég lustának érzed magad, pedig még ezer dolgot szeretnél, kellene megcsinálnod, egy motiváló zenét kérsz tőlem. Hát, ha még mindig a rádiókészülék mellett vagy, és nem intézted el az ezer dolgodat, talán ez sikerült, hogy kicsikét motiváljon. Következik a Generál Együttes felvétele.

És akkor lássuk, mi lesz hallható a következő 10-15 percben ezen a hullámhosszon. Először Valéria kedvében fogok járni, aki Leonard Cohen felvételit szereti meghallgatni, amire annak idején a néhai szabadkai diszkoklubokban minket látogatott, volt alkalma valakivel lassúkat is táncolni. Majd A. József kérésére Neoton Família dala következik, melynek a címe Vannak kivételek. Ez a dal az igaz szerelemről szól. Majd Valentin kérésére következik az ismert Queen felvétel, a Bohemian Rhapsody, majd Orsolya kérésére pontos időjelzés előtt még lemegy az a felvétel, amit nagyon kedvel újabban, ez az Arany naplemente az égei tengeren.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ő az, aki így köszön, szia, szia, srácok!

Egy Chris Rea felvételt választottam ilyen indító dalnak, melynek a címe ilyen sokat mondó, hogy fúl, bolond vagy, és ott van a zárójelben, hogy miért. If you think it's over, ha azt hiszed, hogy vége van az egésznek, hát nincs még vége. Még egy egész tálya során keresztül, de gőzerővel üzemel a slágergyár, hiszen szombat van.

Magának a zeneszám szerzőjének szeretnék kedveskedni a következő zeneszámmal, aki a messzi Ausztráliában hallgat bennünket, és zenélésre is foglalkozik. Nagyon találó ez a felvétel, ha valaki tudja, milyen Ausztrália, Georgie az biztos azok közé tartozik, a dal címe viszont így hangzik, This is Australia, ez Ausztrália.

A következő zeneszámmal Matilka kedvében járok, hiszen ő kérte a mai műsorban, hogy lepörgessem az Egyszer megjavulok én című zeneszámot.

Éva kérésére következik az a felvétel, mely magyarra lefordítva arról szól, az Ibolya árus lány előadója Giulia Cinquetti kíséri a Triolos Panchos nevű együttes.

Joe Cocker felvételével a slágergyár mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Senki sem kérte, de bízom benne, hogy tetszeni fog a dal, mert az egyszerű dolgokról szól, mert a dal címe Simple Things.

Don McLean felvétele következik Erika kérésre, hogy írod, kedves Erika, szép emlékeket idéz föl benned ez a zeneszám, mindig ezt írod, és mindig ezt a dalt kéred. Címe Vincent. Starry.

Az együttes neve George Baker Selection, egy horgosi hallgató kérésére fogom lepörgetni tőlük azt a lassú számot, amely arról szól, I've been way too long, túl sokáig voltam távol.

Jack Jersey felvétele következik. A dal egy barna szemű, szomorú hölgyről szól, Blue Brown Eyed Lady.

Mai műsoridőnkben, ha jól számolom, még egy zeneszámot tudok belepréselni. Egy olyan dalról van szó, ami a retropartikon olyan bevezető dal. Nem véletlenül választottam az Obladi Oblada című felvételt a Varaderos nevű együttestől, hiszen közeledik augusztus 6-a, és mi lesz augusztus 6-án? Élő rádiódiszkoadás Palicson, a néhai Amfora lemezklub teraszán, és bízom benne, hogy akkor velem lesztek. És nem csak hallgatói, hanem látogatói is lesznek a műsornak.

Nos, ennyi fért bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni karesti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk, csak egyet kell aludni itt a vasárnap. Vasárnap viszont a vasárnapi kívánság műsor házigazdája, műsorvezetője. Jó magam leszek, és bízom benne, hogy akkor is velem lesztek. Tudjátok, az egy olyan műsor, ahol van 50 zeneszáme a listán, abból lehet majd válogatni. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Solti Tamás a keverőpult mögül üdvözöl benneteket. De ahogy szokták mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás az XU zene világából. Ki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Exiusz slágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: Őtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy
1: Jugoszlávia. Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

Exjú slágerek az SMR-ben. Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ex-jú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
3: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: Vissza a 80-as évekbe.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A szikvileket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádió.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: 107,1.
1: A retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Na stanici

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?